senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Rádióban. Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet. A világtalan élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz Konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglid hangja az FM 92-ön a Ceglid Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk www.facebook.com/ceglidradio, de leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy a Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a gyűrűk urából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is. Írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát, Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének neki állt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk, és akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak természetesen, azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglid hangja.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-ön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglidradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, leúszta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet, köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, 4 gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik. De helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevezett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fulmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként. Én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, Imhola best of. Kb. 10 éve egy ritka fárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, nem, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe. Ezért, mint egy zerge, ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa, és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam, mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, az utcaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertetett sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást. Jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogy nem, megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt, végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt, az úri 56A Vilin hűvös völgy felé, hogy felszállt egy tagba szagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött Vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a Vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismerted a sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd.

Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent. Már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre. Valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak kellett jönnie. A sofőr helyettesített, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hány ingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény. A lerágott csontokat és használt szalvétát bedugtosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagytam. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kirázza ideg a gondolattól, ezt ma Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük. Hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel eloltsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstetnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érezném, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sors fintorai pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635 925 925-ös kivalság@ceglidradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene, meg a hírek után jön a második órája a Ceglid Hangja című műsornak. FM 92.5 Ceglid Rádió.

0: Hírek a Ceglidrád Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedék kérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz

0: Közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette. A pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635-925-925-re vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk mindenféle komoly témákról, művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Ceglédről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és én jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre, de ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vuk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár korty vizet, és az út hátra lévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, odasétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban, és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz, és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgárpukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megálló sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük, rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásban vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 perccel később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr, éppen leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább. Ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Digitális élmények a buszon. Folytatódik a Ceglét hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki. Ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Vagy 10 percet várt mindenki, amíg összeszedte magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét. Röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk, a szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben. Ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként. Ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul, milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk, kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulgatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5!

0: Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bemaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis ez egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kiflőről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebrevágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult, és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, vagy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Napos idő várható kevés felhővel. Kitüntetni a paksi védekezésben résztvevőket a miniszterelnök. Háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-i nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett üzemanyagárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére háromnapos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 000

0: 1000 tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. Az Olaszországból érkezett hulladékot részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai tegnap a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva, összesített az Agrárközgazdasági Intézet. A főváros nagybani piacán a görögdinnye 11%-kal drágult egy év alatt, a sárgadinnye viszont negyedével lett olcsóbb. A piros csemegeszőlő ára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak! Szeptember 6-án, vasárnap, a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsük együtt a napot, tartsanak velem, jó reggelt, Ceglét!
1: Jó reggelt, Ceglét!

Szeptember 6-a van a nap, amikor a Zakariások ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű bibliai Zekharja névből származik. Jelentése Jáve ismét megemlékezett. Kedves Zakariások, nagyon-nagyon boldog

Szeptember 6-a van, és ilyenkor szokott tőlem jönni egy híres születésnapos, egy zenész legfőképpen, aki ma ünnepelhet, de sajnos most egy olyan hölgy jön, aki nem ünnepelhet már, viszont szeretnék megemlékezni róla, hiszen szeptember 6-án született 1971-ben Dolores Mary Ellen O'Riordan, nem más, mint a Cranberries együttes sajátos stílusban éneklő mezzoszoprán hangú énekesnője. Jöjjenek ők, a Cranberries!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zöld nap a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvvásár, ruhaforgó, ruhacserebere, magbőrze, zöld polc, tematikus könyvajánló, használtelem, gyűjtőpont és gyermekprogramok, óriás kirakó, kézműves foglalkozás, élő társasjáték, papírszínház, meseolvasás, mindez szeptember 11-én pénteken 15 és 19 óra között a Városi Könyvtár előtti területen. 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Szüreti mulatság Nyásapáton szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a program, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás, majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalom tétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán, Nyásapáton, szüreti mulatság.

0: Újabb szakaszsal folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítása. Már a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon dolgozik a Flaster Kft. A tervek szerint egészen szeptember 20-áig. A munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár szakaszokat időszakosan és ideiglenesen teljes pályaszélességben lezárják. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Napos idő várható kevés felhővel. Kitüntetni a paksi védekezésben résztvevőket a miniszterelnök. Háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-i nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett üzemanyagárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére háromnapos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospics közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. Az Olaszországból érkezett hulladékot részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai tegnap a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva, összesített az Agrárközgazdasági Intézet. A főváros nagybani piacán a görög dinnye 11%-kal drágult egy év alatt, a sárga dinnye viszont negyedével lett olcsóbb. A piros csemege szőlő ára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.

0: Szigala és Jackson miközösen indította a fél órát, Riptide szólt itt a 92-től azt a fél órát, amiben hagyományosan legalábbis nálam jön a horoszkóp, nem lesz ez másként, ma sem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

is egy egészen különleges horoszkópot találtam, és úgy megörültem neki, hogy megosztom a kedves hallgatókkal is, mert hogy most azok a szerencse napok jönnek a jövő hét tekintetében, amikor garantáltan valami fontos történik, majd természetesen minden csillagjegynél más és más. Kedves Kos, számodra ez a nap, szeptember 10-e elsősorban a felismerésekről szólhat majd. Az Uránusz retrográd mozgása arra ösztönözhet, hogy más szemmel néz az eddigi elképzeléseidre, és feltedd magadnak a kérdést, valóban ugyanazt akarod, mint néhány hónappal vagy évvel ezelőtt? Nem érdemes megijedned attól, ha változik a véleményed, vagy hirtelen más irány kezd vonzani. Éppen ez lehet annak a jele, hogy készen állsz a tovább lépésre. A most kezdődő folyamat nem feltétlenül hoz azonnali eredményt, de olyan lehetőségeket nyithatja fel a szemed, amelyek mellett korábban könnyedén elsétáltál volna, tehát szeptember 10-e ez a bizonyos nap. Bika, a szerencse nap szeptember 11. Számodra a péntek hozhat különösen kedvező energiákat, a szűz újholdja arra irányítja a figyelmedet, ami már most is jól működik az életedben. Ez elsőre talán nem hangzik hatalmas változásnak, pedig éppen ebből születhet valami új. Gondold végig, kik azok az emberek, akik mellett igazán önmagad lehetsz, és melyek azok a dolgok, amelyek valódi örömet okoznak. Most nem feltétlenül többre van szükséged, hanem arra, hogy felismerd annak értékét, ami már a tiéd. Innen sokkal könnyebb lesz felépítened a következő időszakot. Ikrek, szeptember 10-e lesz a szerencsenap. Most érdemes igent mondanod arra, ami felkelti az érdeklődésedet. A Merkur mérlegbe lépése könnyedebb, nyitottabb időszakot indíthat el számodra, és különösen a magánéletedben hozhat érdekes fejleményeket. Új ismerettség, romantikus közeledés vagy egy régóta halogatott döntés egyaránt szóba kerülhet. A legfontosabb azonban az, hogy ne próbálj mindenáron ragaszkodni ahhoz, aki korábban voltál. Az elmúlt időszak téged is formált, most pedig ideje lehet olyan életet kialakítanod, amely már jelenlegi vágyaidhoz illik. Rák, szintén szeptember 10-e lesz a szerencsenap, a Vénusz Skorpióba érkezése kifejezetten kedvezhet neked, felerősödhetnek az érzelmeid, könnyebben születhetnek mély kapcsolódások, és a szerelemben is történhet valami, ami később sokkal fontosabbnak bizonyul, mint első pillanatban gondolnád. A most kezdődő történetek ráadásul nem feltétlenül zárulnak le néhány nap alatt. Az év hátralévő részében még visszatérhetnek bizonyos érzések, személyek vagy kérdések. Egy dolgot azonban ne felejts el, nem kell beérned olyan élettel, amelyben csak időnként érzed jól magad. Most éppen annak jöhet el az ideje, hogy közelebb kerülj ahhoz, amire igazán vágysz. Oroszlán, szintén szeptember 10-e lesz a szerencsés nap, általában pontosan tudod, mit akarsz, és nem feltétlenül rajongsz a kompromisszumokért. Csütörtökön azonban éppen az együttműködés lehet a sikered kulcsa, a Merkur mérlegbe lépése a kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Munkahelyi és magánéleti helyzetekben egyaránt sokat nyerhetsz azzal, ha nem azt akarod bizonyítani, hogy neked van igazad, hanem valóban meghallgatod a másik felet. Egy jól sikerült beszélgetést most többet érhet számodra, mint bármilyen erőből kierőszakolt győzelem. Szűz, még mindig szeptember 10-e, komoly felismerés érkezhet a munkáddal és a jövőddel kapcsolatban. Az Uránusz retrográd mozgása olyan kérdéseket hozhat felszínre, amelyeket eddig talán sikerült félreértened. Elképzelhető, hogy más munkára vágysz, tovább tanulnál, vagy egyszerűen rájössz, hogy jelenlegi céljaid már nem lelkesítenek úgy, mint korábban. Nem szükséges egyik napról a másikra mindent felrúgnod, a változás most először benned indulhat el, de később nagyon is kézzel fogható következményei lesznek. Hamarosan folytatom. Szeglédrá.

0: Most jöjjön hát a horoszkóp folytatása, és azok a bizonyos szerencse napok, bár azt gyorsan meg kellett állapítanom, hogy gyakorlatilag két szerencsés nap lesz a jövő héten, a 10-e és a 11-e. A kérdés csak az, hogy melyik csillagjegyhez melyik passzol. Nézzük, mérleg, szeptember 10. Nem kell most rögtön minden kérdésre megtalálnod a választ. Az Uránusz hatására hirtelen felerősödhet benned a vágy, hogy változtass, akár egészen nagy dolgokon is. Mielőtt azonban gyökeresen új irányba indulnál, adj magadnak időt. A következő hetek még sok mindent tisztázhatnak, és könnyen lehet, hogy később egészen másképp látod majd ugyanazt a helyzetet. Most a türelem többet segíthet neked, mint egy elhamarkodott döntés. Skorpió, szintén szeptember 10-e a szerencsés nap. Számodra ez egyik legerősebb nap lehet szeptember 10-e. A Vénusz belép a jegyedbe, ami nem csak a szerelemben hozhat kedvező fordulatot, hanem az önbizalmadra és a kisugárzásodra is hatással lehet. Könnyebben kerülhetsz a figyelem középpontjába, és olyan embereket vagy lehetőségeket vonzhatsz magadhoz, amelyekre már régóta vártál. Érdemes megjegyezned, mi kezdődik el körülötted ezekben a napokban, mert a történet az év végéig tovább alakulhat. Valami, amiről korábban már majdnem lemondtál, ismét elérhető közelségbe kerülhet. Nyilas. Szeptember 11-e a szerencsenap, a pénteki újhold a szakmai életedben nyithat új fejezetet. Ha régóta gondolkodsz munkahelyváltáson, saját vállalkozáson vagy egy komolyabb szakmai lépésen, most érdemes lehet közelebbről is megvizsgálnod a lehetőségeidet. Az elmúlt évek tapasztalatai lassan összeállhatnak egy egészé, és világosabbá válhat, merre érdemes tovább indulnod. A szűz energiája ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a nagy álmok mellé pontos terv is kell, most nem elég elképzelned a sikert, azt is ki kell találnod, hogyan jutsz el odáig. Bak. Szeptember 10-e. Szakmai szempontból kedvező időszak kezdődhet számodra. A Merkur mérleg beérkezése új kapcsolatokat, tárgyalásokat vagy lehetőségeket mozdíthat meg körülötted. A sikerhez azonban most nem az vezet, ha mindent egyedül próbálsz megoldani. Lehet valaki a környezetedben, akinek a segítsége, kapcsolatai vagy tanácsa éppen azt a hiányzó lépést jelenti, amelyre szükséged van. Merj kérni, tárgyalni és kiállni azért, amiről úgy érzed, hogy megérdemled. Vízöntő, szintén szeptember 10-e, nem minden jó ajánlat a te ajánlatod, ezt különösen érdemes észben tartanod csütörtökön, amikor a Vénusz Skorpióba lép, és a figyelmet egyre inkább a karriered, illetve az elért eredményeid felé fordulhat. Lehet sikeres valamiben úgy is, hogy közben egyáltalán nem tesz boldoggá. A következő időszak éppen ezért arról szólhat, hogy szétválaszd a külső elvárásokat attól, amit valóban szeretnél. Még egy elsőre szokatlannak tűnő álmot sem érdemes automatikusan elvetned. És halak, számukra szeptember 11-e lesz a szerencsés, a szűz újholdja új kezdet lehet számodra, különösen a kapcsolatok területén. Most érdemes pontosabban megfogalmaznod magadnak, milyen életet és milyen társat szeretnél valójában. Új romantikus lehetőség is megjelenhet, de ennél többről van szó. Ideje lehet elengedned azt a gondolkodást, hogy csak olyan dolgokra szabad vágynod, amelyek biztosan megvalósíthatónak tűnnek. Néha előbb kell eldöntened, mit szeretnél igazán, és csak utána derül ki, hogyan válhat valósággá.
1: Szeglét Rádió. Változatos és friss.

0: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Szia,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. KiaZakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospics közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. Az Olaszországból érkezett hulladékot részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-i nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenéküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A közösség

0: Belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai tegnap a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját két alelnök segíti. Mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, ez volt The Fate of Ophelia című 2025-ös felvétele, abban az órában, amikor jön a lapszemle, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez a kínálatom most is erre az órára. A mikrofonnál Becker Bernadett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Népszava. Két írásával gyújtogató sajtófotósokat ítéltek börtönbüntetésre Németországban. Beszámol erről is a Népszava. Az indoklás szerint üresen álló épületekben, erdőterületeken és mezőgazdasági földeken gyújtottak tüzet azért, hogy exkluzív felvételeket készíthessenek a tűzoltóság bevetéseiről, amelyeket később értékesíteni akartak. A szabadúszó fotósként dolgozó 23 és 33 éves férfiak 2025. júliusa és szeptembere között Bitterfeld-Wolfen térségében és környékén követtek el gyújtogatásokat. Az idősebb férfit hatrendbeli gyújtogatás miatt 1 év 11 hónap szabadságvesztésre ítélték. A tárgyalás során egyezség született közte és a bíróság között. Ennek keretében a vádpontokat nagyrészt elismerte. A fiatalabb férfit hétrendbeli gyújtogatás miatt 6 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélték. Az ítéletek még nem jogerősek. Az ügyészség eredetileg összesen 17 rendbeli gyújtogatással vádolta a két fotóst. A bíróság közlése alapján a tüzek jelentős, több 100 000 eurós anyagi kárt okoztak. A vádirat szerint tetteik végrehajtása során azt a lehetőséget is elfogadták, hogy a beavatkozó tűzoltók megsérülhetnek. A tüzeket úgy okozták, hogy a lángok gyors terjedéssel nehezítsék az oltási munkálatokat. A két férfit 2025. szeptemberében egy használaton kívüli vasútállomás épületében keletkezett tűznél rendőrök érték tetten. Én nem gondolom, hogy vannak szavak már erre, amit ők tettek. Újságíróként aztán meg végképp nem tudom felfogni. Tátott szája, figyel a 160 ezer forintot érő csúcs technológiás kamera fogmosás közben, erről is beszámol a lap, 100 ezer pixeles makroobjektíves kamerával rendelkezik a porszívóiról is ismert cég új fogkeféje, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók élőben lássák, mi történik a szájukban, miközben kisöprőzik az ételmaradékokat, a lepedékeket. A szájüregből közvetítő kamera ötlete első hallása sokaknak bizarnak tűnhet, zárójelben jegyzem meg, nem csak elsőre, különösen olyan helyzetben, amikor éppen fogmosás közben van az illető. A csúcs technológiás wifi kapcsolattal rendelkező mesterséges intelligenciát használó fogkefét egy applikációval lehet összekapcsolni. A csoda fogkefe induló ára pedig 500 dollár, vagyis megközelítőleg 160 ezer forint. 6 éven át fejlesztették ezt a csodálatos találmányt. A kamera a cég gépi tanulási algoritmusát használja a fogak közötti rések azonosítására, közölte a vállalat. Ez segít aktiválni a fogkefe nyelébe épített tartályos szájöblítő folyadék Jet Burst, a célzott vízsugár funkcióját. Ha valaki kíváncsi még erre az SMN találmányra, bár bizonyára tényleg nagyon hasznos, biztos, akkor lapozza fel a Népszavát, és bővebben is olvashat róla.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Közeleg a Kossuth toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál, és ennek keretében újra csak lesz Huszár konyha főzőverseny, vadételek, bográcsételek, egytál ételek megmérettetése. Önnek helyszíne a Kossuth tér lesz majd. A főzőversenyre pedig várják a 2-3 fős csapatok jelentkezését. Nevezési díj nincs, de csapatonként megközelítőleg 20 adag étel elkészítését javasolják a szervezők, amit egy megjelölt szervezetnek felajánlhatnak a főző csapatok, vagy kóstolójegy formájában értékesíthetik is az ételt. A főzéshez szükséges alapanyagokról a főzőcsapat gondoskodik. Jelentkezni a kossuth.toborzó.hu oldalon, vagy a szelenyi.ágneskukac@cegledikultúra.hu e-mail címen lehet, és természetesen a Kossuth-toborzó keretében, tehát szeptember 19-én lesz majd ez a bizonyos főzőverseny, a Huszár konyha, tehát várják 2-3 fős csapatok jelentkezését.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 11 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Szoszi van, gyerekek, itt buli van!
8: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére háromnapos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. Az Olaszországból érkezett hulladékot részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-i nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenéküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai tegnap a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját két alelnök segíti. Mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
1: Az időjárásról.
9: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a napszemlében a Magyar Nemzet két írása, lecserélik a világ térképeket, hivatalosan Togó felkérésére szavazott az ENSZ közgyűlése arról az afrikai felvetésről, hogy a világszervezet a hagyományos Mercator térkép helyett egy a valósághoz közelebb álló modellt használjon a jövőben. Togó szerint ez egyszerűen tudományos törekvés a pontosságra, miközben nem is kérdés, hogy ez vaskosan politika, írja tehát a Magyar Nemzet. A Mercator térkép használata évszázadokon át megfelelt mindenkinek, még akkor is, ha valóban jócskán torzít. Nem meglepő, hiszen egy háromdimenziós tárgyat kell két dimenzióban leképezni, amely lehetetlen kompromisszumok nélkül. Az északi és a déli sarkörök régiója óriásira nő a vetület miatt, az egyenlítőhöz közelebb található területek pedig megmaradnak eredeti méretükben. Így alakult ki az a világtérkép, amelyen Grönland aránytalanul óriásira nyúlt, megközelítve Afrika méretét, a fekete kontinens pedig ezt igazságtalannak tartotta. Az Afrikai Unió viszonylag kevés ügyben tud egyetérteni, de ez a téma megragadta mindenki fantáziáját. Az 54 tagú szervezet Togót kérte meg, hogy adja be kérelmét az ENSZ-ben a helyesebb térképek használatára. Ez nem egy politikai, hanem tudományos kérdés. Erre a problémára van tudományos bizonyíték, így mindannyian el kell, hogy fogadjuk a realitásokat, mondta Robert Duszi togói külügyminiszter. Gerardus Mercator flamand tudós 1569-ben adta ki híres térképét, amely segített a hajósoknak tájékozódni, azóta is ezt fogadja el mindenki. Amióta az internet kicsire zsugorította a világot, és rendkívüli módon érzékenyebbé váltak az emberek, a Mercator térkép is átpolitizálódott. Az ezzel foglalkozó aktivisták úgy látják, a térkép a nyugati ember világlátását erőlteti rá mindenkire. Európa van középen, a távolabbi vidékek pedig torzulnak, mert nem annyira fontosak az öreg kontinens lakói számára. Az egyik lehetséges egyenlő térkép a német történész Arno Peters munkája, aki 1973-ban rajzolta meg a valóságosabb arányokat felmutató térképét. Ennek számos riválisa van a számítógépes technika elterjedésével, könnyebben lehet a valósághoz közelítő képet alkotni. Az ügyet azonban maximálisan átpolitizálták az aktivisták és a szakértők, nos, erről a témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben. És Uruguay kormánya azonnali hatállyal országos állategészségügyi vészhelyzetet léptetett életbe, miután az ország délnyugati részén kimutatták a rendkívül fertőző H5-ös madárinfluenza vírust. A dél-amerikai állam agrárminisztériuma drasztikus óvintézkedéseket vezetett be, amelyek teljesen megbénítják a kereskedelmet, erről is ír a Magyar Nemzet. Uruguay mezőgazdasági állattenyésztés és halászati minisztérium a Kolonia megyéből kapott riasztást, miután egy háztáji gazdaságban több különböző madárfaj egyedei kezdtek el tömegesen elpusztulni. A hatósági állatorvosok által elvégzett első gyors teszt még megtévesztő módon negatív eredményt hozott, de az Állategészségügyi Szolgálat központi referencia laboratóriumába küldött minták részletes elemzése már egyértelműen igazolta a H5-ös vírustörzs jelenlétét. Erről is bővebben tehát a Magyar Nemzetben.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jaja, most már két írás a Magyar Hírlapból. Amerikai katonai vezetők közölték, hogy letiltották a hirdetés követőket a kiadott telefonokon és számítógépeken. Derült ki azokból a levelekből, amelyeket Ron Wyden, amerikai demokrata szenátor tett közzé. A lépésre azután került sor, hogy a jelentések szerint kereskedelmi forgalomban kapható, helymeghatározó adatokat használtak fel az amerikai erők bemérésére a Közel-Keleten. A légierő arról tájékoztatta Wydent, hogy két hónappal ezelőtt letiltotta a hirdetési azonosítókat a számítógépeken és a mobiltelefonokon. Az Egyesült Államok különleges műveleti parancsnoksága egy különlevélben jelezte, hogy nemrégiben ők is letiltották azokat a Windows alapú eszközeiken. A hadsereg a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a mobil eszközökhöz kapcsolódó hirdetési azonosítókat az éveleje óta blokkolják. Wyden, az oregoni demokrata politikus már hónapok óta nyomást gyakorol a Pentagonra az ügyben. A nyilvánosságra hozott információk egy egyre súlyosabb nemzetbiztonsági aggodalomra világítanak rá. A reklámipar által gyűjtött és az úgynevezett adatbrókerek, a személyes adatokat tömegesen összegyűjtő és továbbértékesítő cégek által eladott helyadatok felhasználhatók a háborús övezetekbe vezényelt katonai személyzet nyomon követésére és célzására. A légierő és a különleges műveleti parancsnokság elutasította a további kommentárokat. A hadsereg és a haditengerészet Wydennek küldött hasonló leveleiben az áll, hogy letiltották a hirdetési azonosítókat a katonai eszközökön, de nem részletezték pontosan, mikor vezették be a korlátozásokat. Nos, erről is bővebben olvashatnak a Magyar Hírlapban, és arról is, hogy több mint 200 napot élt sertésvesével egy amerikai férfi. Egy sertésből átültetett vese 271 napig működött egy beteg szervezetében. Ez a leghosszabb feljegyzés a világon, állítják amerikai orvosok. Tim Andrews szerint a transplantáció reményt adott neki, és hónapokig megkímélte attól, hogy kórházba kelljen járni a dialízisre, amelynek során ugye egy gép kiszűri a salakanyagokat a véréből. A Massachusetts General Brigham orvosai szerint az eset azt bizonyítja, hogy a sertésszervek hídként szolgálhatnak addig, amíg elérhetővé nem válik egy megfelelő emberi donor szerv. A sertésvese azonban végül felmondta a szolgálatot, ezért eltávolították. Andrewsnek ezt követően átmenetileg ismét dialízisre volt szüksége, mielőtt sikerült emberi donort találni számára. Hogyha érdekli önöket ez a téma, ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Hírlapot.
0: Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a program, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás, majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalom tétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán, Nyásapáton szüreti mulatság. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és Térsége Ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és hogy kik lesznek a vendégek: dr. Dóda Ildikó háziorvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és Térsége Ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a ceglédi városi könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a ceglédi városi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Zöld nap a ceglédi városi könyvtárban, könyvvásár, ruhaforgó, ruhacserebere, magbőrze, zöld polc, tematikus könyvajánló, használtelem gyűjtőpont és gyermekprogramok, óriás kirakó, kézműves foglalkozás, élőtársas játék, papírszínház, meseolvasás, mindez szeptember 11-én pénteken 15 és 19 óra között a városi könyvtár előtti területen.

már is lezárja az órát. Valmari Szikora Robi közöse. Úristen, valóban 2022-es már ez a dal. Hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulásan egy újabb óra Becky G-vel. Sing.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
4: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel. Részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette. A pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját két alelnök segíti. Mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
1: Az időjárásról.
4: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthat

0: Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon át a Bulvár lapszemle, induljon a Bors néhány írásával, ti Denil lapunkon keresztül üzent azoknak a megasztár versenyzőknek, akik gúnyt tűztek belőle, írja a Bors. Nem maradt csöndben, ti Denilnek a megasztár válogatóin több versenyző is beszólt a múltja miatt, a rapper most elárulta, mit gondol az őt ért megjegyzésekről, és mire számíthatunk tőle ezután. Az idei megasztár válogatóin már az első pillanatokban akadtak csípős beszólások, ezek közül néhány konkrétan ti Denil személyének lett címezve. Az egyik ilyen versenyző Madaras Ádám például a megújult mentorgárdáról beszélve Curtishez hasonlította az új megasztármestert. T. Denil ezt akkor sem hagyta szó nélkül, azonban most a lapon keresztül üzent ezeknek az embereknek. T. Denivel a TV2 sajtótájékoztatón készített interjút egyébként a Bors munkatársa, és ott elmondta, mármint T. Denil, hogy szerinte korán sem volt jellemző az egész évadra, hogy a versenyzők a múltjával próbáltak volna viccelődni. Ebből körülbelül egy vagy kettő volt az egész műsor során, úgyhogy nem sok ilyet fogunk látni szerencsére, viszont alapvetően nem izgat. Nyilván nálam is van olyan pillanat, amikor már kicsit fáradtabb vagyok, és nem fogadom ezeket jól, de itt ez benne van. Amúgy meg úgy gondolom, az alapvető tiszteletet meg kellene tartani zsűri és versenyző között is. Az énekes tehát nem szeretne nagyon ügyet csinálni a történtekből, és arra a kérdésre, hogy lesz-e folytatása ezeknek a balhéknak, rövid és határozott választ adott. Nem, részemről ez ennyi. Horányi Júli elárulta, miért sírt a Farm VIP-ben. Csütörtökön Horányi Júlinál eltörött a mécses és könnyekben tört ki, a társainak nem akarta elárulni, miért érzékenyült el ennyire, de a Borsnak elmondta az okát, és el is olvashatják. Amikor tavaly forgattuk a műsort, egy nagyon furcsa időszakban voltam, nekem ez hatalmas lehetőség volt, szinte úgy éreztem, mint az Isten küldte volna nekem ezt a műsort, kezdte Júli. 12 éve nem szerepeltem milyen típusú, nagyobb lélegzetvételű kereskedelmi műsorban. Nagyon hiányzott ez a közeg, mert szeretek tévézni, szeretek műsorokban részt venni. Régóta vágytam egy ilyen lehetőségre, ezért nagyon boldog voltam, hogy végre visszatérhetek, mondta. Talán éppen ezért viselte meg ennyire a gondolat, hogy az élmény akár túl hamar véget érhet számára. Nem akartam azt megélni, hogy ennyi idő után végre itt vagyok, kicsit belekóstolok, aztán már el is kell köszönnöm. A tavalyi év számomra nagyon nehéz és hullámzó volt munkában, mentálisan és egzisztenciálisan is. Ez a műsor valahogy biztonságot és megnyugvást adott, ezért szerettem volna minél tovább részese maradni, vallotta be. Mit mondott még Horányi Júli, aki egyébként nem olyan régen itt Szegléden is, a Kossuth Művelődési Központban is közönség elé lépett, és aki anyai örömök elé néz, olvassák el a Bolsban. És lánykérés a naplementében eljegyezte szerelmét az Exatlan Hungary sztárja, naplementében kérte meg gyönyörű barátnője kezét a sportoló. A megható bejegyzést azonnal előzönlötték a gratulációk az Exatlan egykori közönség kedvencének oldalán. Novák Zalánról van szó. Az Exatlan Hungary egykori közönségkedvence és a Farm VIP korábbi győztese meghozta életének egyik legfontosabb döntését. A sportoló egy felejtetetlen pillanatot választott ki arra, hogy feltegye a nagy kérdés szerelmének, Mezei Fruzsinának. A mesébe illő eseményre egy festő is tégen került sor a levenő napfény varázslatos fényeiben. A gyönyörű lány habozás nélkül igent mondott, így a szerelmes pár hivatalosan is eljegyezte egymást. Nos, róluk is olvashatnak a Bolsban.
0: Szeg!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár az ügyeletes patika a Körösi út 11 szám alatt találják. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök 2 megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel. Részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A 2 külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette. A pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére is kinyitnak az iskolák. Kollai István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a magyar kétfarkú kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját 2 alelnök segíti. Mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
0: Az időjárásról.
1: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Ceglédi

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a napszemle zárásaként a Blik két írása itt a 92.5-ön. A kettőnk kapcsolata már nem helyrehozható, ezt mondja Nádas György fia. Az apa nem is kereste a botrány óta. Több mint egy hónapja robbant ki a Nádas család drámája, amikor Nádas György egy interjúban azt mondta, fiai megszakították vele a kapcsolatot, még unokáit sem láthatja. A humorista idősebbik fia Zoltán most a Bliknek elárulta, hogy az elmúlt hetekben sem rendeződött a viszonyuk, édesapjuk azóta meg sem próbálta keresni őket. A külföldön élő Zoltán és öccse Gábor azt állította, hogy komoly oka van annak, hogy megszakították a kapcsolatot édesapjukkal. Elmondásuk szerint Nádas kihasználta, hogy édesanyja demenciában szenved, és az idősasszony korábbi végakaratát megszegve sem a több millió forintos megtakarítását, sem az ingatlanát nem a fiúk örökölték, hanem azokat a humorista kisajátította. Zoltán és Gábor csak ügyvédi felszólítások árán kapta meg a nekik járó pénzt, ám mint kiderült, az apjuktól való eltávolodás sokkal régebben kezdődött. Semmi sem változott, az elmúlt egy hónapban nem keresett, pedig tudja a telefonszámomat, a közösségi oldalon is írhatna, de nem tette meg. És ha jól tudom, nem is reagált nyilvánosan arra, amit az öcsém vagy én mondtunk. Azt gondolom, hogy a hallgatás beleegyezés, hogy őszinte legyek, nem is vártam tőle mást, kezdte a lapnak a Spanyolországban élő Zoltán, aki azt is elárulta, hogy szerinte valaha rendeződik-e kapcsolata az édesapjával. A kettőnk kapcsolata már nem helyrehozható, és nem is akarom helyrehozni. 44 éves leszek idén, életem nagy részét úgy éltem le, hogy nem volt mellettem. Nem viselkedett úgy, mint egy apa, ráadásul ki akarna ilyen nagypapát a saját gyerekének, én biztosan nem. Próbálok nem gondolni erre az egészre, elfelejteni, és eszemágában sincs bíróságra menni. Nem tesszük ki magunkat ezzel az öcsém, magunkat ennek az öcsémmel. Nádas György még júniusban egy interjúban úgy fogalmazott, édesanyja halála után a fiai azzal számoltak, hogy a teljes örökség rájuk száll, ám amikor azzal szembesültek, hogy ez nincs így, megharagudtak rá és megszakították vele a kapcsolatot. Zoltán szerint azonban egyáltalán nem ez történt, hogyha valaki szeretne olvasni még róluk, ajánlom szíves figyelmébe a Blikket, és hogyha ő arra akar menni, akkor arra megyünk. Brad Pitt bemutatta legújabb partnerét, és erre senki nem számított, írja a Blik. Ha egy közönségfilm sikeréhez nem lenne elég Brad Pitt, akkor legyen a másik főszereplő egy kutya. Biztos, hogy minden szív ellágyul egy kutyás kalandon, csak maradjanak mindketten életben. A Vadon szíve című amerikai film hamarosan a hazai mozikba kerül, és a világsztár miatt biztos sokakat lázba hoz. Első pillantásra klasszikus túlélő thrillernek tűnik a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve. Repülőgép szerencsétlenség a kietlen alaszkai vadonban, dermesztő hideg és küzdelem az életben maradásért. A színész szerint azonban a film története valójában nem erről, hanem az ember és a kutya közötti különleges kapcsolatról szól. Olvashattak erről a filmről, Brad Pittről és kutyusról is a Blikben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Ez az a Feel Alive, hogy jöhessenek a friss hírek, a friss hírek után pedig indulhasson a következő óra, de milyen a David Tyle és Nile Rodgers kezesével, Talk to Me.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged

0: biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Eladnád az ingatlanod?
3: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
2: Bugár Zsanettet.
3: Miért pont őt?
2: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
3: A felkészítésben is segít.
2: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
3: És a kötelező papírok?
2: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
3: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
1: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos idő várható kevés felhővel, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Többen meghaltak egy afrikai buszbalesetben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaság fejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt. Tűz ütött ki egy esküvőn a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában. 22 ember meghalt és többen megsérültek. A lángok egy épület rendezvénytermében csaptak fel, ami teljesen kiégett. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert. Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki a terem díszítése.
4: Az időjárásról.
5: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
4: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi

0: Enőt is ne zárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Damian a David Tyne és Nile Rodgers közösével elindult egy újabb óra, az újabb óra pedig már a kalendáriumról szól, vagyis szeptember 6-áról. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres születjei is.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Szeptember 6-a van a nap, amikor a Zakariások ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű bibliai Zekharja névből származik. Jelentése Jáve ismét megemlékezett. Kedves Zakariások, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Szegléd Rádió, változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Frek.

Jöjjenek most már események, természetesen szeptember 6-ához kötődőek, és csak néhány. Ma van a nagyszülők világnapja. Szeptember első vasárnapján ünnepelhetjük kifejezetten a nagyszülőket, bár ők is olyanok, mint szerintem az édesanyák, és a gyermekek, és mindenki, akinek világnapja van, hogy minden nap ünnepelnünk kellene őket. 30 éve annak, hogy II. János pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását, Pannonhalmát és Győrt kereste fel. II. János pápa már másodszor látogatott akkor Magyarországra, először 1991-ben járt itt. Jóval régebben, 504 évvel ezelőtt néhány túlélővel megérkezett Spanyolországba a világ első körülhajózásából a Victoria nevű hajó. 67 éve annak, hogy eladták az első Barbie babát, a Mattel játékgyártó cég hozta forgalomba, debütálása a New Yorki American International Toy Fair-en zajlott 1959. március 9-én, és igen, csak megváltozott azóta Barbie. Tudják, van a film, ami néhány éve, nem is tudom, mikor, az Oppenheimerrel együtt, az teljesen biztos jött ki, a Barbie című film. Először fenntartásra kezeltem azt a filmet, sőt, először, amikor megnéztem, nem is tudtam igazából hova tenni, aztán másodszorra is, harmadszorra is megnéztem, és egészen jó, hogyha még nem látták, nézzék meg, szórakoztató. 65 éve annak, hogy először lépett színpadra Bob Dylan, New Yorkban történt ez a jeles esemény. 127 éve pedig ezen a napon először adtak el sűrített tejet, bizony ezt jegyzi a naptár, a kalendárium. Hamarosan jönnek a nap híres születjei is.

0: most már a naphíres szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 157 éve született Felix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője. 125 éve született Bilicsi Tivadar, színész, táncos, komikus. 107 éve született az amerikai Wilson Gridbach, a beültethető szívritmus szabályozó feltalálója. Wilson Gridbach kutatómérnök az 50-es Gridbach kutatómérnök az 50-es évek végén gyakorlatilag véletlenül találta fel a pacemakert, épp szívhangok felvételére alkalmas oszcillátort épített, de rossz ellenállást telepített a készülékbe, ami így egyenletes elektromos pulzálásba kezdett. Gridbach rájött, hogy ezzel lehetne szabályozni a szívverést, majd 2 évnyi munkával kifejlesztette a világ első beépíthető pacemakerét. Az addigi szívritmus szabályozók mérete nagyjából akkora volt, mint egy tévékészülék, és használatuk is igen fájdalmas volt, de mostani már egyáltalán nem olyan. Én személyesen is nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a találmányt neki. A ma ünneplőknek pedig nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos idő várható kevés felhővel, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Többen meghaltak egy afrikai buszbalesetben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére háromnapos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaság fejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt. Tűzütött ki egy esküvőn a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában. 22 ember meghalt és többen megsérültek. A lángok egy épület rendezvénytermében csaptak fel, ami teljesen kiégett. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert. Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki a terem díszítése.
0: Az időjárásról.
1: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Szegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és térsége ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és kik lesznek a vendégek? Dr. Dóda Ildikó házi orvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és térsége ipartestület díszterme lesz a helyszín, Becsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. A szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Mozi maraton Cegléden, figyelem Ceglédi fiatalok, és akik nem is olyan régen voltak fiatalok, szeptember 12-én 10 órától mozi maraton a George Pál Filmszínházban, a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa program keretében. Egész nap filmek két teremben, gyerekfilmek, közönségkedvencek és friss mozi sikerek egészen évfélig. Az első 125 év alatti Ceglédi fiatal 3 filmet ingyen nézhet meg. A délelőtti gyerekprogramokra pedig az első 50 ceglédi gyermek 2 filmre kap ingyenes belépőt. Szeptember 12-én lesz tehát az esemény. Az ingyenes jegyekhez előzetes regisztráció szükséges szeptember 10-éig a gulyas.fanni@cvf.hu e-mail címen, ceglédi lakcímkártyával.

0: jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óránk Shakira és Bulna Boy közös dalával Dai Dai, 2026-os vadonatúj sláger.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630

0: több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos idő várható kevés felhővel. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárca vezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porfáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt.
1: Az időjárásról.
2: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: És a 9 Burnaboy közösen indította az órát, ez volt a Dai, azt az órát, amiben igyekszem kevesebbet beszélni. Beszélek még eleget majd a mai nap folyamán, hisz egész nap együtt rádiózhatunk, a mikrofonnál Becker Bernadett, ám azért jön egy-két felhívás, programajánló, és persze jó zenék.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Közeleg a Kossuth Toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál, és ennek keretében újra csak lesz Huszár Konyha főzőverseny, vadételek, bográcsételek, egytál ételek megmérettetése. Önnek helyszíne a Kossuth tér lesz, majd a főzőversenyre pedig várják a 2-3 fős csapatok jelentkezését. Nevezési díj nincs, de csapatonként megközelítőleg 20 adag étel elkészítését javasolják a szervezők, amit egy megjelölt szervezetnek felajánlhatnak a főzőcsapatok, vagy kóstolójegy formájában értékesíthetik is az ételt. A főzéshez szükséges alapanyagokról a főzőcsapat gondoskodik. Jelentkezni a kossuth.toborzó.hu oldalon, vagy a szelenyi.agnes@cegledikultúra.hu e-mail címen lehet, és természetesen a Kossuth-Toborzó keretében, tehát szeptember 19-én lesz majd ez a bizonyos főzőverseny, a Huszár Konyha, tehát várják 2-3 fős csapatok jelentkezését.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író. Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mozi maraton Cegléden, figyelem ceglédi fiatalok, és akik nem is olyan régen voltak fiatalok, szeptember 12-én 10 órától mozi maraton a George Pál Filmszínházban a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa program keretében. Egész nap filmek két teremben, gyerekfilmek, közönségkedvencek és friss mozi sikerek egészen évfélig. Az első 125 év alatti ceglédi fiatal három filmet ingyen nézhet meg. A délelőtti gyerekprogramokra pedig az első 50 ceglédi gyermek két filmre kap ingyenes belépőt. Szeptember 12-én lesz tehát az esemény. Az ingyenes jegyekhez előzetes regisztráció szükséges szeptember 10-ig a gulyas.fanni@cvf.hu e-mail címen ceglédi lakcímkártyával. A szecesszió csodái építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok, a Ceglédi Városi Könyvtár vendége lesz Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személyi stylist, szeptember 10-én csütörtökön 17 órától. A helyszín természetesen a Ceglédi Városi Könyvtár, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán. 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a programok, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás. Majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások, és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalomtétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán Nyásapáton szüreti mulatság. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és Térsége Ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklubba, belépés ingyenes, és kik lesznek a vendégek? Dr. Dóda Ildikó házi orvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és Térsége Ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városán nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesítik. Tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Ahova tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Anna gyógyszertár az ügyeletes patika a Körösi út 11 szám alatt találják. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szentlét Rádió! Szentlét Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát.

0: Móránát egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között. Már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a Manhattan Edit a 92-től, azt az órát, amiben hasznos fontos információk mellett között jön majd a horoszkóp is, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

Ugyanis egy egészen különleges horoszkópot találtam, és úgy megörültem neki, hogy megosztom a kedves hallgatókkal is, mert hogy most azok a szerencse napok jönnek a jövő hét tekintetében, amikor garantáltan valami fontos történik, majd természetesen minden csillagjegynél más és más. Kedves Kos, számodra ez a nap szeptember 10-e. Elsősorban a felismerésekről szólhat majd. Az Uránusz retrográd mozgása arra ösztönözhet, hogy más szemmel nézz az eddigi elképzeléseidre, és feltedd magadnak a kérdést. Valóban ugyanazt akarod, mint néhány hónappal vagy évvel ezelőtt? Nem érdemes megijedned attól, ha változik a véleményed, vagy hirtelen más irány kezd vonzani. Éppen ez lehet annak a jele, hogy készen állsz a tovább lépésre. A most kezdődő folyamat nem feltétlenül hoz azonnali eredményt, de olyan lehetőségeket nyithatja fel a szemed, amelyek mellett korábban könnyedén elsétáltál volna, tehát szeptember 10-e ez a bizonyos nap. Bika, a szerencse nap szeptember 11. Számodra a péntek hozhat különösen kedvező energiákat, a szűz újholdja arra irányítja a figyelmedet, ami már most is jól működik az életedben. Ez elsőre talán nem hangzik hatalmas változásnak, pedig éppen ebből születhet valami új. Gondold végig, kik azok az emberek, akik mellett igazán önmagad lehetsz, és melyek azok a dolgok, amelyek valódi örömet okoznak. Most nem feltétlenül többre van szükséged, hanem arra, hogy felismerd annak értékét, ami már a tiéd. Innen sokkal könnyebb lesz felépítened a következő időszakot. Ikrek, szeptember 10-e lesz a szerencsenap. Most érdemes igent mondanod arra, ami felkelti az érdeklődésedet. A Merkur mérlegbe lépése könnyedebb, nyitottabb időszakot indíthat el számodra, és különösen a magánéletedben hozhat érdekes fejleményeket. Új ismerettség, romantikus közeledés vagy egy régóta halogatott döntés egyaránt szóba kerülhet. A legfontosabb azonban az, hogy ne próbálj mindenáron ragaszkodni ahhoz, aki korábban voltál. Az elmúlt időszak téged is formált, most pedig ideje lehet olyan életet kialakítanod, amely már jelenlegi vágyaidhoz illik. Rák, szintén szeptember 10-e lesz a szerencsenap, a Vénusz Skorpióba érkezése kifejezetten kedvezhet neked, felerősödhetnek az érzelmeid, könnyebben születhetnek mély kapcsolódások, és a szerelemben is történhet valami, ami később sokkal fontosabbnak bizonyul, mint első pillanatban gondolnád. A most kezdődő történetek ráadásul nem feltétlenül zárulnak le néhány nap alatt. Az év hátralévő részében még visszatérhetnek bizonyos érzések, személyek vagy kérdések. Egy dolgot azonban ne felejts el, nem kell beérned olyan élettel, amelyben csak időnként érzed jól magad. Most éppen annak jöhet el az ideje, hogy közelebb kerülj ahhoz, amire igazán vágysz. Oroszlán, szintén szeptember 10-e lesz a szerencsés nap, általában pontosan tudod, mit akarsz, és nem feltétlenül rajongsz a kompromisszumokért. Csütörtökön azonban éppen az együttműködés lehet a sikered kulcsa, a Merkur mérlegbe lépése a kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Munkahelyi és magánéleti helyzetekben egyaránt sokat nyerhetsz azzal, ha nem azt akarod bizonyítani, hogy neked van igazad, hanem valóban meghallgatod a másik felet. Egy jól sikerült beszélgetést most többet érhet számodra, mint bármilyen erőből kierőszakolt győzelem. Szűz, még mindig szeptember 10-e, komoly felismerés érkezhet a munkáddal és a jövőddel kapcsolatban. Az Uránusz retrográd mozgása olyan kérdéseket hozhat felszínre, amelyeket eddig talán sikerült félreértened. Elképzelhető, hogy más munkára vágysz, tovább tanulnál, vagy egyszerűen rájössz, hogy jelenlegi céljaid már nem lelkesítenek úgy, mint korábban. Nem szükséges egyik napról a másikra mindent felrúgnod, a változás most először benned indulhat el, de később nagyon is kézzel fogható következményei lesznek. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió 92.5.

Nos, jöjjön hát a horoszkóp folytatása és azok a bizonyos szerencse napok, bár azt gyorsan meg kellett állapítanom, hogy gyakorlatilag két szerencsés nap lesz a jövő héten, a 10-e és a 11-e. A kérdés csak az, hogy melyik csillagjegyhez melyik passzol. Nézzük, mérleg, szeptember 10. Nem kell most rögtön minden kérdésre megtalálnod a választ. Az Uránusz hatására hirtelen felerősödhet benned a vágy, hogy változtass, akár egészen nagy dolgokon is. Mielőtt azonban gyökeresen új irányba indulnál, adj magadnak időt. A következő hetek még sok mindent tisztázhatnak, és könnyen lehet, hogy később egészen másképp látod majd ugyanazt a helyzetet. Most a türelem többet segíthet neked, mint egy elhamarkodott döntés. Skorpió, szintén szeptember 10-e a szerencsés nap, számodra ez egyik legerősebb nap lehet szeptember 10-e. A Vénusz belép a jegyedbe, ami nem csak a szerelemben hozhat kedvező fordulatot, hanem az önbizalmadra és a kisugárzásodra is hatással lehet. Könnyebben kerülhetsz a figyelem középpontjába, és olyan embereket vagy lehetőségeket vonzhatsz magadhoz, amelyekre már régóta vártál. Érdemes megjegyezned, mi kezdődik el körülötted ezekben a napokban, mert a történet az év végéig tovább alakulhat. Valami, amiről korábban már majdnem lemondtál, ismét elérhető közelségbe kerülhet. Nyilas. Szeptember 11-e a szerencsenap, a pénteki újhold a szakmai életedben nyithat új fejezetet. Ha régóta gondolkodsz munkahelyváltáson, saját vállalkozáson vagy egy komolyabb szakmai lépésen, most érdemes lehet közelebbről is megvizsgálnod a lehetőségeidet. Az elmúlt évek tapasztalatai lassan összeállhatnak egy egészé, és világosabbá válhat, merre érdemes tovább indulnod. A szűz energiája ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a nagy álmok mellé pontos terv is kell, most nem elég elképzelned a sikert, azt is ki kell találnod, hogyan jutsz el odáig. Bak. Szeptember 10-e. Szakmai szempontból kedvező időszak kezdődhet számodra. A Merkur mérleg beérkezése új kapcsolatokat, tárgyalásokat vagy lehetőségeket mozdíthat meg körülötted. A sikerhez azonban most nem az vezet, ha mindent egyedül próbálsz megoldani. Lehet valaki a környezetedben, akinek a segítsége, kapcsolatai vagy tanácsa éppen azt a hiányzó lépést jelenti, amelyre szükséged van. Merj kérni, tárgyalni és kiállni azért, amiről úgy érzed, hogy megérdemled. Vízöntő, szintén szeptember 10-e, nem minden jó ajánlat a te ajánlatod, ezt különösen érdemes észben tartanod csütörtökön, amikor a Vénusz Skorpióba lép, és a figyelmed egyre inkább a karriered, illetve az elért eredményeid felé fordulhat. Lehet sikeres valamiben úgy is, hogy közben egyáltalán nem tesz boldoggá. A következő időszak éppen ezért arról szólhat, hogy szétválaszd a külső elvárásokat attól, amit valóban szeretnél. Még egy elsőre szokatlannak tűnő álmot sem érdemes automatikusan elvetned. És halak, számukra szeptember 11-e lesz a szerencsés. A szűz újholdja új kezdet lehet számodra, különösen a kapcsolatok területén. Most érdemes pontosabban megfogalmaznod magadnak, milyen életet és milyen társat szeretnél valójában. Új romantikus lehetőség is megjelenhet, de ennél többről van szó. Ideje lehet elengedned azt a gondolkodást, hogy csak olyan dolgokra szabad vágynod, amelyek biztosan megvalósíthatónak tűnnek. Néha előbb kell eldöntened, mit szeretnél igazán, és csak utána derül ki, hogyan válhat valóságá.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok, a Ceglédi Városi Könyvtár vendége lesz Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személyi stylist, szeptember 10-én csütörtökön 17 órától. A helyszín természetesen a Ceglédi Városi Könyvtár, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Zöld nap a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvvásár, ruhaforgó, ruhacserebere, magbőrzet, zöld polc, tematikus könyvajánló, használtelem, gyűjtőpont és gyermekprogramok, óriás kirakó, kézműves foglalkozás, élő társasjáték, papírszínház, meseolvasás, mindez szeptember 11-én pénteken 15 és 19 óra között a Városi Könyvtár előtti területen. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és Térsége Ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és kik lesznek a vendégek? Dr. Dóda Ildikó háziorvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és Térsége Ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán. 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a programok, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás. Majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalom tétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán, Nyásapáton, Szüreti mulatság.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
5: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky, ukrán elnökkel Donald Trump, amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be.

0: és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Hatan rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó szászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket és szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Közlekedési információ.
2: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között. Már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult a nap második fele, Másmeló és Kalit közösével indult el, nem csak az óra az egész délután, és az a pár óra, ami már a hétvégi ismétlő válogatás vasárnapi etapjáról szól. A mikrofonnál most még Becker Bernadett, de aztán több esetben is átadom a stafétát Szatmári Gábornak. Négy beszélgetést is hallhatnak ma, hogy melyek lesznek ezek, hamarosan elmondom, hogy milyen zene következik. Jennifer Lopez, én Csomama, itt a 92.5-en.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: el is indult, tehát hétvégi ismétlő válogatásunk, ma 4 beszélgetésünket is hallhatják. 15 óra után Piszabó Zoltánné, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lesz Szatmári Gábor vendége, és az igazgatónővel egyrészt beszélgetnek majd arról, hogy egy nagyon szép címet nyert el már 4. alkalommal a Ceglédi Zeneiskola, ez pedig a Bázis Intézmény cím, de ezen kívül is nagyon sok fontos dologról lesz szó. 14 óra után, tehát előtte a könyvtárba látogatunk, Kapdeból Adik Lívia, a Ceglédi Városi Könyvtár igazgatója lesz Szatmári Gábor vendége. 13 óra után dr. Csáki Andrással, Cegléd város polgármesterével készült beszélgetésünket hallhatják, hiszen a nyár sem volt eseménytelen a város számára és a városvezetők számára sem. Most pedig folytatódik Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, jöjjön tehát ennek aktuális része. Szatmári Gábor természetesen most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, bizony-bizony ez már 141. részünk lesz a településfejlesztési sorozatunkban, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatban. A Településfejlesztési Szövetség elnöke Szebeni Dávid most is a vendégem természetesen, aki sok érdekes témával érkezett. Szervusz Dávid, köszöntelek!
3: Szervusz, vendéglátom pedig Szatmári Gábor, köszöntjük a hallgatókat!
2: Hát bizony 141 találkozás, számítsuk le belőle azt a néhányat, ami sajnos ilyen-olyan dolgok miatt úgy jött össze, hogy akkor be kell Bettivel beszélti, hát nem sajnos, de így jött ki akkor a lépés, igen, de hát azért már közel 140-szer ülünk itt egymással szemben, és beszélgetünk érdekesebbnél érdekesebb témákról. Hogy kicsit kezdjünk egy kis nemzetközi kitekintéssel. Találkoztál városfejlesztésben, településfejlesztésben jártas szakemberekkel, és akkor itt gondolhatnánk, hogy akkor biztos németekkel, franciákkal, olaszokkal beszélgettél, ehelyett pakisztáni és lett kollégákkal sikerült egy kicsit eszmét cserélned. Mit tanulhatunk mi a pakisztániaktól vagy a lettektől?
3: Van egy nemzetközi szervezet, aminek tagja vagyok, ez a Nemzetközi Városmenedzsment Szövetség, aha, ICMA, ez washingtoni központú az USA-ban.
2: Az itt van Bercen, nem sokkal, ugye?
3: Igen. Igen, igen. De ez egy globális szervezet egyébként, és most több figyelmet akarnak szentelni az ottani vezetés arra, hogy bevonják az USA-n kívüli tagokat is, és ezért szerveztek különböző ilyen online beszélgetéseket az ICMA vezetés és a szerte a világon lévő tagok között, nyilván aha, felosztva az égtájakat és kontinenseket, illetve időzónákat, hogy ne legyen nagy eltérés.
2: Persze.
3: Egy kicsit arról beszéljünk, megbeszélgessünk is velük, hogy nálunk mi a fontos a világ egyik vagy másik pontján a településeknek. Érdekesség egyébként, hogy maga az ügyvezető igazgató, az ICMA ügyvezető igazgatója, Giulia Novák is ott volt.
2: Igen.
3: Aki egyébként magyar származású, mint ezt igen, elmondta nekem, úgyhogy a férje magyar.
2: Aha.
3: Éltem is az alkalommal, hogy amikor majd esetleg ide jönnek, akkor vendégül látjuk majd őket de szívesen.
2: Jó. Az jó, az jó.
3: Mondjuk, hogy a legváratlanabb helyeken lehet magyar származásúakkal találkozni.
2: Bárhol lehet egyébként valóban, igen.
3: És hát volt, ahogy mondtad, lett és pakisztáni kolléga. Ja, nagyon érdekes, hogy hol, miben gondolkoznak, mert
2: igen,
3: ez...
2: Na hát ez érdekel, igen.
3: Tud ötletet adni, hogy mondjuk nekünk is milyen irányba lehet majd gondolkozni később, és fordítva.
2: Hiszen... Hát legutoljára Pakisztánra gondolnék, hogy tőlük fogunk tanulni valamit ilyen téren.
3: És ha belegondolsz, pedig nagyon is fontos, hiszen egy vízhiányos régió.
2: Aha.
3: És az, hogy mondjuk ők hogy oldják meg a közművek üzemeltetését, a lakosság ellátását, az például nagyon érdekes. Ami nekem meglepő volt most a beszélgetésben, hogy a kolléga elmesélte, hogy abban a tartományban, ahol ő dolgozik, ott is majdnem az összes településnek, hát olyan körülbelül 390 településnek van városmenedzsere.
2: Aha.
3: Tehát ugye erről talán korábban az beszéltünk az USA-beli tanulmány után során, még sok adással ezelőtt, hogy ott az USA-ban egy olyan rendszer, hogy vannak választott tisztségviselők, de nem egy jegyző fogja össze mondjuk a hivatalt vagy a tevékenységet, hanem kimondottan a városmenedzser, ugye a city managerek, értem, meg az assistant city managerek. És meglepő volt számomra, hogy Pakisztánban is ezt a modellt látták célra vezetőnek.
2: Érdekes, igen.
3: Hiszen nyilván egy városmenedzser feladata az sokrétűbb, mint mondjuk a jogi terület, mint a közigazgatási szakjogi terület, úgyhogy ez például kimondottan érdekes volt. Illetve Lettországból, képzeld, mint gondolkoznak most, leginkább ez egyik legfontosabb probléma, meg amit egyébként csinálnak is, a települések felkészítése arra, hogy mondjuk a közművek ideiglenesen szünetelnek, vagy valamiféle katasztrófa történik, vagy háborús cselekmény, tehát például...
2: Hát bizony, ugye, ott van a nyakukon a háború, bizony. Igen.
3: Ugye készletfelhalmozás, védelmi rendszerek fejlesztése, óvóhelyek, menedékhelyeknek az építése, berendezése, tehát ott most ez a fő téma, és hát, ha visszaemlékszel, amikor akár itt például Cegléden a művelődési központban egy 2 éve volt az ilyen országos találkozója ezeknek a városszépítő egyesületeknek. Igen. Ott ugye engem felkért a helyi egyesület, hogy tartsak előadást, és ott felsoroltam 6 dolgot, ami a következő években meghatározza a települések útját, településeket, és az egyik pont ez volt, a védelmi képesség. Úgyhogy erre nyilván a településfejlesztési szövetség jól ráérzett, és ezt igyekeztem több helyen is elmondani. Azt úgy látom, hogy országos szinten Magyarországon már 1-2 éve elkezdődött egy komolyabb felkészülés a védelmi igazgatási hivatal koordinálásával, de a települések felkészültségében nagyon nagy elmaradások vannak
2: van
3: Magyarországon. Akár a katasztrófa helyzetekre, akár pedig a még extrémebb, akár
2: ne kerüljön rá sor.
3: Országos áramszünetekre, akár a vízhálózat megrongálódására, nagyobb mértékű megrongálódására, másrészt úgy egyébként a kritikus infrastruktúra védelmére. Úgyhogy a Településfejlesztési Szövetségnek a következő fél évben ez lesz az egyik kiemelt témája. Szeretnénk erről egy országos konferenciát szervezni, ami az első magyarországi települési ellenálló képesség konferencia lenne biztonsági fókusszal.
2: Ez jó hangzik mindenképpen. Na, szaladjunk, mert szalad a műsoridő is. Másik konferenciára is szaladtál nemrégiben, a Lupató mellett volt ez a nagyon szép helyen. Ott ugye többek között a turisztikáról is szó esett. Mit tanultál ebben a témakörben ott? Vagy mit tanítottál?
3: Én ott lelkes hallgatóság voltam. Egyébként pont egy rendőrségi kihallgatás után mentem a konferenciára, amit szerencsére, már mint a kihallgatás, meg lehetett oldani távolról is.
2: Mit vétettél?
3: Hát azt, hogy feljelentést tettem. Tudod, hogy most itt Cegléden azért a hulladék helyzetre odafigyelünk.
2: Sokat beszéltünk róla az elmúlt részekben, bizony Malomtószél, stb.
3: Igen, és igen, azt találtuk, hogy adott esetben bizonyos nagy cégek is elnézik, hogy illegális hulladéklerakó működjön a területükön.
2: Hoppá!
3: Ez nem jó, mert rontja az embereknek úgy egyébként a szép érzetét, meg a hangulatát is.
2: Egészségügyileg sem mellékes.
3: Így van, és szeretnénk elérni, hogyha valakinek, egy nagy cégnek is például van egy terület, úgy, mint mondjuk neked, hogyha lakosként van egy területed, akkor azt igyekszel rendben tartani.
2: Természetes, igen.
3: De ezek alól a szabályok alól nem kivételek a nagy cégek sem. Szeretnénk elérni, hogyha rendben tartanánk a területüket. Úgyhogy egy ilyen ügyben hallgatott ki a rendőrség, mert ugye feljelentést tettünk a büntető törvénykönyvbe ütköző mennyiségű illegális hulladék miatt.
2: Igen.
3: Úgyhogy szerencsére ezt meg tudtuk csinálni távolról a Lupa Beachről, ami hát azért 20 évvel ezelőtthöz képest sokkal kellemesebb így.
2: Hát jóval, tényleg azért nem kellett szétutazni magad emiatt, most már technika ezt megengedi.
3: Így van, viszont utána rögtön be is tudtam menni a konferenciaterembe, ahol aztán nagyon érdekes panelbeszélgetés volt. Képzeld el, hogy ott volt a legnagyobb charter flottát üzemeltető cég a Balatonról. Nem tudom, a charter flottát tudod mi?
2: Nem tudom pontosan.
3: Na, képzeld el, hogy ez ott úgy működik, meg sok más helyen is a világon, hogy van egy cég, ami bérbe ad hajókat, de nem feltétlenül egyébként az övé az összes hajó, tehát ezeknél a cégeknél. A Balatonon ez úgy működik, hogy akinek van hajója, az
2: beszállhat,
3: úgymond bérbe adhatja egy charter flottának, és akkor ők kezelik, kihajóznak vele, és van egy kis bevétele a tulajdonosnak,
2: addig is, amíg
3: ő nem használja. És az egyik legnagyobb cég volt itt, de ott volt a legnagyobb cég, ami a Dunán hajózást, tehát az ilyen turista hajózást bonyolítja.
2: Igen, miért jó ez nekünk ceglédieknek?
3: Na, hát hogy miért jó ez nekünk, ahogy annak idején rádiós gyakornok korodban tanít.
2: Igen, mondjuk a négyes horgásztavat azért nem nagyon tudom elképzelni ilyen célra.
3: Így van, tehát ugye azon kívül, hogy érdekességeket hallottunk a Dunáról, meg a Balatonról, képzeld, hogy hidroplánozást terveznek majd bevezetni újra.
2: Na, az jó, az jó.
3: Ez egyébként volt még a Horthy korszak idején.
2: Hoppá,
3: nem előzmény nélküli, de hogy én például mi az, amit nagyon megjegyeztem, akár Ceglédre is, hogy a turizmus az mindig élményláncokról, csomagokról szól. Ott például úgy működik, hogy például a balatoni cég az egyrészt úgy kezdte, hogy vízi jogosítványokat, hát nem bocsájt ki, hanem a tanfolyamokat tartja az embereknek. Később jött az igény, hogy szeretnének tőlük hajót bérelni, így akkor már van jogosítvány, tanfolyam, van hajóbérlés. De emellett ők megszerveznek egy útvonalat, ahol ebédelnek, vacsoráznak,
2: ez is mind leszervezve szépen, igen.
3: Így van, egyességük van az éttermekkel, tehát összefogva a szereplőkkel, és aztán mondjuk lehet borkóstoló, stb. Tehát a lényeg, amit Cegléden is szerintem tanulság, az
2: összefogás.
3: Hogy a különböző szereplők összefognak, és együtt egy ilyen láncban kínálnak élményt a turistáknak.
2: Mennyivel hatékonyabb így, bizony.
3: Így van, és egy tanulság a végére, ahogy a cégvezető mondta, a jó turisztikai szezont az télen kell megalapozni.
2: Aha, igen, igen. Sőt, még esetleg télen is lehet folytatni, mert ugye a Balatonnál is például most már évek óta azért mondják, hogy 4 évszakosak szeretnének lenni, és télen is várják oda is a vendégeket, nem csak amikor meg lehet mártózni a hűs habokban, hanem télen is, és ez ugyanez igaz Ceglédre is. Tehát Cegléden is van mit megmutatni télen is, hogyha jobban belegondolunk. De minden esetre nyilván a főszezon az a nyár lesz, és erre föl kell készülni. Volt még egy érdekes téma ezen a Lupató melletti konferencián, a női vezetőkről, mint olyanokról is szót ejtettetek, ez egy teljesen más téma, csak néhány mondatban még ez talán belefér a műsoridőnkbe.
3: Igen, igen, a vállalati életben szinte már egy élő legenda vezette ezt a beszélgetést, Czakó Borbála, aki nagy vállalati vezető volt, de emellett volt ő nagykövet is, és sok mentorátja volt, akár az ott lévő női vezetők között is. Ugye nyilván a tanulság nem az, hogy egy férfi vagy egy női vezető jobb lenne a másiknál, hanem nyilvánvalóan más,
2: más
3: adott
2: persze.
3: esetben igen, igen. a megközelítés, és egyébként a női vezetők között is különbözik ez, hogy ki mit helyez előtérbe, ki hogy tudta összeegyeztetni a dolgokat, akár a családot, magánéletet, de akik ott voltak, ők büszkén vállalták, hogy ők bizony dolgoztak, sokat dolgoztak, akik ott voltak, nekik már nagyrészt nem kis gyerekeik vannak, hanem már felnőttek. És érdekes, hogy nincsen olyan nagy titkos recept. Most nyilván a vállalatvezetés az más, tehát ott van sok
2: megint
3: minden
2: más, persze,
3: jó trükk, amit mondtak, de most inkább az emberi oldalát mondom, hogy volt ott, aki már több mint 30 éve házas. Volt ott, aki már elvált, és jól érzi magát egyedül. Tehát ez különbözik, és nem kell...
2: Nem vagyunk egyformák, nők sem.
3: Igen, és nem kell megítélni, mert ez ugyanúgy van férfiaknál is. Tehát ugye a női vezetőknél mindig az van, hogy állandóan ezt kérdezik, hogy hú, akkor család, magánélet, stb. Összehangolás. Ezt egyébként ugyanúgy lehet férfiaktól is kérdezni.
2: Pontosan.
3: Egyébként, és férfiak, női vezetők között is van ilyen is, olyan is. Van, aki a záró előadás olyan volt, hogy már 36 éve házasok a feleségével, tényleg boldogok, stb. Nyilván sok alkalmazkodással, de végigmegy. És voltak ott olyan férfivezetők is, akik mondjuk elváltak, és náluk vannak a gyerekek. Tehát van ilyen, és tehát sok minden. Nem feltétlenül ezen múlik, hogy nő vagy férfi
2: vannak
3: valaki.
2: Vannak jó vezetők, meg nem jó vezetők, így van.
3: Igen, ami talán egységes volt, azt mondhatom szerintem, hogy mindenki, aki ott volt, az jó vezető.
2: Igen.
3: Úgyhogy a magánélet pedig nyilván különböző. Vélhetően ezek az emberek, akik ott voltak, magánéletükben is önazonosak, és elégedettek magukkal, és mondjuk a családjuk is elégedett velük. Nincs egy olyan hogy na, neked akkor így vagy úgy kell működni.
2: Persze, nincs egy ilyen tuti recept.
3: A családban, hanem lehet ez több fajta is.
2: De jó. Hú, hát nagyon sokat tanultál most az utóbbi időszakban, tényleg, és volt is miről mesélned itt a 141. részünkben, aminek hát lassacskán a végére értünk, de lesz mit mesélni a 142-ben is, már ezt pedzegetted nekem itt előzetesen, úgyhogy nem félek tőle, hogy téma nélkül maradunk. A mostani témák nagyon izgalmasak, érdekesek voltak, Pakisztántól Ceglédig eljutottunk, és azért ez egy szép utazás volt így földrajzilag is, meg amúgy is. Szebeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének köszönöm szépen. Ez volt tehát Fejlesztés terre mellett című sorozatunk 141. része. Dávid, várlak legközelebb is.
3: Köszönöm szépen, és várjuk a hallgatókat is.
2: Bizony.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mozi maraton Cegléden, figyelem, ceglédi fiatalok, és akik nem is olyan régen voltak fiatalok, szeptember 12-én 10 órától mozi maraton a George Pál Filmszínházban a Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében. Egész nap filmek két teremben, gyerekfilmek, közönségkedvencek és friss mozi sikerek egészen évfélig. Az első 125 év alatti ceglédi fiatal 3 filmet ingyen nézhet meg. A délelőtti gyerekprogramokra pedig az első 50 ceglédi gyermek 2 filmre kap ingyenes belépőt. Szeptember 12-én lesz tehát az esemény. Az ingyenes jegyekhez előzetes regisztráció szükséges szeptember 10-éig a gulyas.fanni@cvf.hu e-mail címen ceglédi lakcímkártyával. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a programok, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás, majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalom tétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán Nyásapáton szüreti mulatság. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és térsége ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és így kik lesznek a vendégek? Dr. Dóda Ildikó házi orvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és térsége ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a ceglédi városi könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a ceglédi városi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

most már a hősök, lepörög a film, 2015-ből szól a dal, ők zárják ezt az órát, ugye essenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, még az Ekaigo Khaled és Griffin kezesével Save My Love.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Izraeli légi támadásokban 4 meghaltak, 20 megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatije városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sebesült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indította távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráz.

0: Helyi partner szervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét.
1: Az időjárásról.
0: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kygo Khalid és Griffin indította az órát, ez volt a Save My Love itt a 92-től. Azt az órát, amiben jön majd egy újabb beszélgetés, egy újabb érdekes téma, hogy kivel beszélgetesz Szatmári Gábor, és miről hamarosan elárulom, de már is elárulom azt, hogy jön Calvin Harris és Sam Smith, és egy 2023-as nagyszerű dal. Ez már itt a Desire. Szegléd Rádió. 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.

0: Véget ért a nyári szünet, véget ért a nyár, hamarosan ülést tart majd Szegvidváros önkormányzatának képviselőtestülete, a Városháza dísztermében is megkezdődik a munka, de természetesen az élet az elmúlt hónapokban sem állt meg, hogy mi történt Szegvid Városháza táján, milyen fontos dolgok kerültek napirendre, milyen fontos dolgokkal kellett foglalkozni. Nos, erről kérdezte Szatmári Gábor dr. Csáki Andrást, Szegvid Város polgármesterét.
1: Szegvid Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát vendégem Cegléd város polgármestere, dr. Csáki András, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban a nyári szünet után először. Szervusz, polgármester úr!
3: Szervusz, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Remélem, hogy volt lehetőséget pihenni is egy picit.
3: Volt, természetesen a feleségemmel is tudtunk néhány napot együtt, és a unokákkal meg a gyerekekkel is együtt voltunk. Most a múlt hét végén még kimaxoltuk a nyár végét, hogy mielőtt kezdődik a suli, még együtt legyünk, nagyon jól éreztük magunkat a Balatonnál. No. Sajnos nagyon kevesen voltak, de Tihany az egy csodálatos hely.
2: Hát azt is, igen.
3: Megcsodáltuk, és szép volt, jó volt.
2: Nem lehet megunni.
3: Nem lehet megunni.
2: Hát a munkát se tulajdonképpen, és az nyáron azért ugye nagyon sokan veszik ki a szabadságukat, de ettől függetlenül az élet nem áll meg. Mennyire volt munkás ez a hivatal szempontjából, a polgármesteri hivatal szempontjából?
3: Szerintem a szokásos menetrend szerint
2: átlagos.
3: Ment a dolog, ami színesítette ez a hihetetlen mértékű asszály, és az ennek következtében a víz problémák, illetve az energia problémák, de hál' Istennek ugye a illetékes miniszter asszonytól kaptunk egy levelet, hogy léptessünk életben első fokú vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályt, ugye, hogy kérjük a lakosságot, hogy ne locsoljanak, ne mossanak autót, medencetöltés és egyéb sorolva az első fok alapján, de hát én egyeztettem a Bácsvíz vezérigazgatójával, és hál' Istennek a lakosság az önmagától is észlelte azt, hogy spórolni kell, és itt Cegléden semmiféle probléma a fennakadás nem volt a vízszolgáltatással, nem kellett ilyen első fokozatot sem beindítani.
2: Hál' Istennek, igen.
3: De ezzel kapcsolatban ugye állítottuk le a szökőkutakat, illetve az energiatakarékosság miatt a díszkivilágításokat is most lecsökkentettük, de a Kossuth napokra vissza fogjuk állítani a díszkivilágítást, meg beindítjuk a szökőkutakat is, úgyhogy mindenfajta problémán nélkül átvészeltük tulajdonképpen ezt a úgynevezett energiaválságot.
2: Igen. Hát itt kellett nyilván intézkedni azért természetesen. Hát
3: folyamatosan ugye figyelemmel kísérni, hogy kell-e valami dolog. Volt, amikor a katasztrófavédelem kért segítséget, de mondom, a szokásos menetre szerint működött a hivatal, mindenki végezte a dolgát, és ütemezett módon a szabadságok is kiadásra kerültek nagy részt.
2: Igen. Ugye volt közben egy rendkívüli testületi ülés is, ez mindig érdekes lehet. Most tulajdonképpen egy ember miatt kellett összehívni ezt a testületét, mondhatni, kis túlzással.
3: Nem egy embert, hanem a testület többsége miatt kellett összehívni. Ugye a szabályzatainkban úgy szerepel, hogy május 30-áig lehet díszpolgári címre javaslatot tenni, és a májusi végi testületi ülésen, illetve az azt követő testületi ülésen döntünk erről, és a megválasztott személynek a címet Kossuth napok keretében adjuk át dísztestület ülés kapcsán.
2: Igen.
3: Jelölés volt, ugye a polgármester asszony élt ezzel a jogával, és azzal bocsájtottam szavazásra akkor a jelölt személyét, hogy abban az esetben, ha nem szavazzák meg, akkor okafogyottá válik tulajdonképpen a dísztestületi ülés, mert hogyha nincs itt felkennünk idézőjelben a díszpolgári címre, akkor minek jöjjünk össze. Mindezek ellenére a többségi szavazatot biztosító frakció leszavazta ezt a javaslatot, így akkor nem került megválasztásra díszpolgár, és hát kezdeményezés volt arra itt a nyár közepén, hogy hát ez ne legyen mégis, hanem jöjjünk össze, és legyen egy rendkívüli testületi ülés, és válasszunk meg valakit. Nem mondtam, hogy mindenki ismeri a szervezet és működési szabályzatot, igen, hogy milyen módon lehet rendkívüli testületi ülést összehívni, ez megtörtént, és választottunk díszpolgárt, úgyhogy lesz a díszpolgár avatás a Kossuth napokon.
2: Igen, kellett ehhez most rendeletet módosítani, vagy valami?
3: Hát úgy kellett időlegesen, hogy most átmenetileg erre az egy egy eseményre vonatkozóan a határidőket módosítottuk.
2: Igen, tehát nem a május 30-án.
3: A május 30-án, hanem a másik.
2: Igen, igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Ezek mindig a jegyzői irodának a feladata, hogy a jogszerűségről gondoskodjanak, ez most is így történt, jogszerűen történt meg a díszpolgár megválasztása, ez indokolta a rendkívüli testületülésnek a megtartását.
2: Igen, a nevét természetesen nem áruljuk el még.
3: Természetesen nem áruljuk el már.
2: Ő már tudja azért?
3: Ő már tudja, sőt, még azt is mondta, hogy Törterről föl is hívták és gratuláltak neki, úgyhogy...
2: Akkor azért csak kiszivárognak
3: vannak, igen,
2: az információk, de azért a lényeg az, hogy akkor a Kossuth Tobozon megtörténik majd az átadás, és akkor megtudhatja az egész város, hogy ki Ceglédváros díszpolgára 2026-ban.
3: Hát én arra is, érdemes személy lesz, tehát azt már most elárulhatom.
2: Hát ez azért úgy szokott lenni általában, úgyhogy én is nagyon várom már, hogy vajon ki lehető, de hát ez nem sokára ki fog derülni, néhány nap, és már itt van a Kossuth Toborzó gyakorlatilag. Szóval ez volt nyáron, és időközben pedig ugye összeállt már a 2026-os második félévi munkaterv is.
3: Tehát és... azt is a nyár előtti utolsó testületülésen hagytuk jóvá, a második félévi munkaterv.
2: Ez már akkor megvan, igen, ez most jelent meg a Ceglédi Hírmondóban, így az egész város láthatja. Hát rengeteg pontja van ennek, itt helyi adórendeletek felülvizsgálata is többek között szerepel ebben.
3: Hát igen, mert a jogszabály azt írja elő, hogy a költségvetés tárgyalása annak megkezdése előtt kell a adóról rendelkezni, mert ez képezi alapját a költségvetésnek.
2: Igen.
3: Úgyhogy ilyenkor döntünk arról, én még nem tudom, hogy lesz-e valamilyen változtatás ezzel kapcsolatban, vagy sem lesz-e ilyen előterjesztés. A hivatal most készíti elő ezeket a anyagokat, és hát akkor minden testületi tag időben megkapja azt, hogy föl tudjon készülni a testületülésre.
2: Igen, hát aztán az egy nagy falat lesz majd nyilván a jövő évi költségvetés összeállítása.
3: Igen, az már október vége felé elkezdődik, tehát igen, elkezdődnek az egyeztetések az intézményekkel, a cégekkel, első körös, második körös, harmadik körös, tehát több körben tárgyaljuk ezt a költségvetést.
2: Nehezebb lesz most, mint a 2026-os?
3: Őszintén, szerintem annál nehezebb nem lehet, de nem tudjuk, mert várjuk. Ugye most, ahogy én félig meddig belepillantottam az idei évi költségvetés módosításában, ez még nem érinti sajnos a önkormányzatokat. A sajnos alatt azt mondom, hogy bíztunk benne, hogy valami könnyítést kapunk, és az elromlásokat talán csökkenteni fogják. De hát alapvetően várjuk, ugye, és valamikor november második felében fogja a kormány a jövő évi költségvetést benyújtani a parlamentnek, az fogja megalapozni önkormányzatoknak a mozgásterét is. Én azért bízom benne, hogy miután észlelik azt, hogy nagyon sok önkormányzat van tényleg nagyon nehéz helyzetben, hogy könnyíteni fognak ezeken a terheken, sőt a normatívákat is egy kicsit megemelik, mert itt különböző ígéretek történtek, hát bízom benne, hogy azt forrás oldalról is meg fogják támogatni.
2: Igen, jó lenne, igen, nagyon fontos, hiszen településfejlesztési szempontból is ugye nagyon sok téma tartozik a költségvetéshez, és egyáltalán hát maga...
3: Az egy másik rész, ugye ez az Európai Uniós forrásoknak a megszerzése teremtheti meg az alapját annak, hogy különböző pályázatok révén az önkormányzatok fejleszteni tudjanak. Én ezért, amikor új országgyűlési képviselő úr átvette a mandátumát, akkor én leültem vele tárgyalni, és akkor én már előtte összeállítottam egy majdnem 4 oldalas beruházási tervet, amit Ceglédet érinti. És odaadtam neki kérve, hogy ezeket támogassa, külön kiemelve azokat a főbb tételeket, ilyen a kórháznál a kettős körforgalom, a 441-es, a 331-esnek a rekonstrukció mindenféleképpen, hogy nekünk ugye sajnálatos módon a köztársaság útnak az elbukott pályázatát jó lenne, hogyha valamilyen pótolni lehetne, de sorolhatnám, tehát ez majdnem 4 oldalon keresztül föl volt sorolva, odaadtam képviselő úrnak, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezek megvalósulhassanak. Itt elsősorban ugye a kórháznál a kettős körforgalom még mindig bizonytalan, hogy mikor tudják belakni a...
2: Az egy szép nagy munka lesz, igen.
3: A rendelőt, de hogyha ott elkezd üzemelni az a rendelő, akkor az...
2: Muszáj lesz.
3: Az muszáj lesz mindenféleképpen ahhoz hozzányúlni, hát én bízom benne, hogy most már hamarosan elkezdődik a ezzel kapcsolatos beruházás, főleg azért, hogyha megkapják az uniós forrásokat, akkor ugye ezek az én tudomásom szerint például az a beruházás az lényegében startra kész, tehát a kiviteli tervek, költségbeesések mindenre rendelkezésre állnak, de a 331-es meg a 441-es esetében is nagyon előre haladott állapotban vannak a terveknek a elfogadása, illetve a kiviteli terveknek a készítése, amennyire mennyire sikerült ezt megtudni, úgyhogy én bízom azért, hogy itt majd meg fog lódulni a beruházásoknak a száma, és ugye ne felejtsük el, hát ezt mindig mondom, hogy a Dél-Pest megyei térség az nagyon sokáig nagyon hátrányos volt, ugye amíg Budapesttel egybe számolták a felzárkóztatási lehetőségekhez való hozzájutás szempontjából.
2: Bizony.
3: Budapest nagyon megemelte az egyfőre jutó GDP-t, ezért nem kaptunk akkor annak idején.
2: Emlékszem rá, igen.
3: És amikor nagy nehezen a politika úgy döntött, hogy külön válik Budapest és Pest megye, azt követően nem sokára pedig a kormány és Brüsszel kapcsolata romlott meg, és azért hát lettek elzárva a pénzcsapok, és azért nem tudtunk fejlesztési forrásokhoz hozzájutni. Én bízom benne, hogy azért ezt figyelembe fogják venni, hogy ez halmozottan hátrányos része. Én 4 vagy 5 évvel ezelőtt másztam utána, most megint utána fogok nézni, de a országos átlagos GDP-nek az 50%-át nem éri el ennek a térségnek a GDP nagysága, úgyhogy van mit fejleszteni, én bízom benne, hogy ezt figyelembe fogják venni.
2: Igen. 2027 a túlélés éve lesz a célok szerint, vagy azért
3: gondolkodhatunk? Idézeteket mondani, hogy a repülőrajtot várjuk, hogy talán megismertünk már ilyen repülőrajtot. Bízom benne, hogy nem a túlélés lesz, tehát nem erről fog szólni ez az idő, és hogy elkezdődnek a beruházások, én nagyon bízom benne.
2: Igen. A szeptemberi testületi ülésnek mi lesz a kiemelt témája, hogy érzed?
3: Hát itt ugye beszámolók vannak ilyenkor. A idejévi költségvetés módosítás, ilyenkor mindig, hogyha pótlagos források érkeznek, vagy pedig átcsoportosítások kellenek, azos is most kerülnek napirendre a sportfejlesztési koncepciónak az aktualizálása, és egy lényeges anyag, egy jelentős nagyságú anyag, különböző beszámolók, ismét napirendre kerül ez a önazonossági védelméről szóló jogszabály, amit már több alkalommal tárgyalt a testület, és legutóbb ugye arra kötelezett engem, hogy egy testület által megválasztott bizottság tekintse át az egészet, és tegyen javaslatot a hogyanra, a miértre. Én értelmetlennek tartom az egészet, megmondom őszintén. 2 alkalommal tettem kísérletet arra, hogy összehívjam ezt a bizottságot, egyik alkalommal sem lett határozatképes, tehát a megválasztott tagoknak a nagyobbik része az nem vette a fáradtságot, hogy eljöjjön, tehát ennyire fontosnak tartják magát ezt. Én remélem, hogy ezt most egyszer s mindenkorra levesszük a napirendről. Úgyhogy lényegében ezek a...
2: Ezek lesznek a legfontosabbak.
3: Hát ilyenkor mindig azért utolsó pillanatban bezuhan sok minden.
2: Igen. Jó, de hát utána majd úgyis átbeszéljük ezt, csak látom itt többek között, ha már a kitüntetéseknél tartottunk itt a díszpolgári cím kapcsán, akkor ugye itt is lesznek majd kitüntetettek, pontosabban majd javaslatot tesz a testület a Pest megyei önkormányzat által alapított kitüntetésekre is. Tehát ez is egy fontos téma lesz. Itt hány emberről van szó tulajdonképpen?
3: Hát, én, ha jól emlékszem, akkor olyan 8-9. Tehát kultúra, sport, meg egyéb ilyen területeken.
2: Igen, mindenféle területről. És hát reméljük, hogy tényleg ott lesznek a ceglédiek majd a díjazottak
3: hát
2: között.
3: Azért az intézmények is ebben az esetben remélem, hogy aktivizálják magukat, és adnak javaslatot arra, hogy a testület kiterjesszen föl.
2: Sokat segít, persze.
3: Úgyhogy, de meglátjuk.
2: Így van. Lesz majd szokás szerint egy közmeghallgatás is itt a második fél évben, az majd októberre.
3: Így van.
2: Csúszik át, és hát azt hiszem, hogy a testületi üléshez kötődik majd az is az októberi testületi üléshez. És
3: hát úgy, hogy délután 5 órakor közmeghallgatás.
2: Jön a közmeghallgatás, de hát majd arról is a maga idejében beszélünk. Tehát elindult a munka a hivatalban.
3: Hát nem elindult, folytatódott.
2: Tehát, igen,
3: a munka.
2: Igen, de
3: hát
2: most egy újabb lendületet vett hát, így szeptemberre nyilván. Ilyenkor azért.
3: Nyilvánvalóan egy teljesen más politikai környezet, ami kialakult időközben, az is azért befolyásolja.
2: Nem mellékes.
3: És nem negatív formában a munkát, és mondom, bizakodva várjuk azt, hogy könnyítenek az önkormányzatoknak a terhein, és akkor azért nagyobb lélegzettel tudunk nekivágni a jövő évi munkának, meg most fogjuk megalapozni majd a jövő évi munkát.
2: Na, és akkor legközelebb mi is majd nagy levegőt veszünk, és elmondod majd nekünk itt a stúdióban, hogy mi történt az első, második fél évi testületi ülésen. A szeptemberi testületi ülés után is várunk szeretettel itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mostani információkat pedig még egyszer köszönjük szépen. Dr. Sáki András polgármester volt a vendégem. Akkor legközelebb a testületi után találkozunk. Addig is jó munkát neked és csapatodnak.
3: Így van, köszönöm szépen, és ugye elkezdődött az iskola, a lurkóknak. Nagyon jó élményeket kívánok a iskolában, és a tanároknak is előre köszönjük a áldozatos munkájukat.
2: Dr. Csáki András, köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zöld nap a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvvásár, ruhaforgó, ruhacserebere, magbőrze, zöld polc, tematikus könyvajánló, használtelem, gyűjtőpont és gyermekprogramok, óriás kirakó, kézműves foglalkozás, élő társasjáték, papírszínház, meseolvasás, mindez szeptember 11-én pénteken 15 és 19 óra között a Városi Könyvtár előtti területen. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok, a Ceglédi Városi Könyvtár vendége lesz Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személyi stylist, szeptember 10-én csütörtökön 17 órától. A helyszín természetesen a Ceglédi Városi Könyvtár, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon.

Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitálizáért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író. Ugye,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a kellemes késő nyári idő. Az ukrán fővárosban tárgyalnak a békéről Donald Trump külön megbízottjai. Segélycsomagokat osztott ki a baptista szeretetszolgálat Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml szorosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán támadásokban 3 meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Ukrán közlés szerint egy 3-tagú család halt meg orosz légicsapásban a Harkivi régióban, a román határnál pedig lezártak egy átkelőt. Izraeli légitámadásokban 4 meghaltak, 20 megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatieh városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sérült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer

0: Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között. Már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 5 perc a Disco Machine közösségével elindult egy újabb óra, már is jön a Lexigele és Ellie Goulding, ez már itt az All By Myself, hogy jöhessenek majd utána még Diplo, My Smith, és így tovább, de természetesen a zenéket megszakítja majd egy beszélgetés, hisz ahogy ígértem, ebben az órában is folytatódik hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás?
5: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Folytatódik hát hétvégi ismétlő válogatásunk, a következő beszélgetésben pedig egy kicsit képzeletben könyvtárban járhatunk, hiszen a Cegléd Városi Könyvtár igazgatója, Kabdabó Ladik Lívia volt Szatmári Gábor vendége. Számos izgalmas program várja majd önöket a következő időszakban is a könyvtárban, érdemes fülelni ránk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát látogassunk el képletesen legalábbis a Ceglédi Városi Könyvtárba, azért is képletesen, mert hogy maga az intézményvezető Kabdabó Ladik Lívia érkezett meg stúdiónkba a szeptemberi program ajánlattal. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
3: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A szeptember azért nálatok is egy váltás, nem csak az iskolákban, ugye?
3: Igen, igen, egy nagy váltás azért, mert a nyár folyamán nem tartunk programokat, rendezvényeket. Persze. A központi könyvtárunkban, az inkább a gyerek könyvtárunknak a terepe, hiszen zajlanak a táborok a kicsiknek, igen, illetve a nagyobbaknak az ifjúsági területen, és különböző mesevár foglalkozások, tehát ott azért van élet nyáron is, de a központi könyvtárunk az egy kicsit parkolópályára kerül, ott inkább akkor más munkálatok zajlanak, de most szeptembertől teljes gőzzel beindul nálunk is ott az élet.
2: Igen, hát itt láttam már a programtervezeteteket, nem lesz unalmas ez a szeptember. Én azt hiszem, milyen rendezvényeket emelhetünk ki, mikre hívjuk föl a figyelmet különösen?
3: Egyrészt indulnak a szokásos klubjaink, azt azért hadd mondjam el nagyon gyorsan,
2: fontos,
3: mert
2: bizony,
3: fontos, igen. Szeptember 8-án már is a könyvklubbal várjuk az odaérkezőket, méghozzá egy nagyon különleges témával, Viski Andrásnak a Kitelepítés című könyve lesz most a hónap témája, ez egy nagyon nehéz, nagyon sűrű könyv, már a címe is jelzi, egyébként igen, ez egy romániai értelmiségi családnak a számüzetése tulajdonképpen a Duna-Delta környékére, és nagyon-nagyon sok filozófikus kérdést vett föl, de ezek nem csak elméleti és filozófiai kérdések, hanem valójában nagyon is fontosak egy ember életében, bizony, hogy lehet-e bizony megalkudni, lehet-e tulajdonképpen feladni, amihez ragaszkodunk azért, hogy esetleg a családunkat védjük. Szóval ezek, persze, nagyon komoly, igen, kérdések, igen, ezek fognak elhangozni a szeptember 8-ai könyvklubunk alkalmával, illetőleg folytatja Berényi Henriett kolléganőm a Chat klubot, ez egy angol társalgási klub, ez pedig szeptember 15-én lesz majd, úgyhogy ide is várjuk az érdeklődőket. Ennek van egy pici díjazása, akkor, hogyha beiratkozott az illető, hogyha nem, akkor is lehet jönni, csak egy más díjszabással, de mindenki számára nyitott.
2: Igen, igen, ez is nagyon fontos. Könyvek is ugye jelennek meg időnként, lesz könyvbemutató is.
3: Igen, lesz könyvbemutató méghozzá, ezzel egy kicsit csatlakozzunk a Kossuth napokhoz. Aha. Nagyon sokszor elhangzik, itt nálad is egyébként a rádióban, hogy Cegléd Kossuth városa, és
2: nem egyszer.
3: Igen, és a Kossuth kultusz hagyományáról is sokszor szoktatok itt beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ebbe a készületbe, ami minden évben a Kossuth napokat, a Kossuth toborzót, huszárfesztivált jelenti, nagy nyugodtan belefér Kossuthról olyan információ is, ami talán eddig ismeretlen volt a nagy közönség számára, és ezt próbáljuk most egy kicsit megmutatni. Elbe István lesz a vendégünk, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Kossuth hagyaték, a Kossuth könyvtár gyűjteménynek a rendszerezésével foglalkozik, és ő írt egy nagyon szép könyvet Hódoló tisztelettel címmel, ami tulajdonképpen ezt a gyűjtemény dolgozza fel, ez nem más, mint Kossuth Lajosnak az emigrációban létrejött kis magánkönyvtára. Aha. Nagyon sok kötetet kapott a magyarországi tisztelőitől, persze, ezeknek a nagy része dedikált példány, tehát rendkívül különleges, és Kossuth a halálakor úgy rendelkezett, hogy ezt a magánkönyvtárat, ezt a nemzeti könyvtárnak ajánlja fel. Úgyhogy mai napig is ott található ez a gyűjtemény, rendkívül sok páratlan ritkasággal, értékes kötettel, ennek az értéke részben eszmei, de azt gondolom, hogy talán még mindig ismeretlen a sokat számára, úgyhogy itt számára, az alkalom, igen, itt a lehetőség, hogy egy kicsit bepillantsunk Kossuth egykori könyvtárába szeptember 16-án, tehát közvetlenül a Kossuth napok indulása előtt, igen, kerül erre sor, és Reznák Erzsébet történész, egykori múzeumigazgató fog beszélgetni Elbe Istvánnal erről a kötetről, így van, ki más, és szerintem nagyon-nagyon jónak, izgalmasnak, tartalmasnak, érdekesnek ígérkezik.
2: Fú, nagyon jó. van-e még olyan rendezvény, mert van itt egy jó kis kalandjáték is, amiről szeretnék beszélni mindenképpen.
3: Igen, játékos kedvű kollégáim most már sokadik éve készítenek az őszi időszakban játékokat. Szilai Anikó, a helyismereti könyvtárosunk, és hozzá csatlakozott Hunyadi Szabina kolléganőm. Tényleg nagyon izgalmas, érdekes játékokat állítanak össze. A mostani is nagyon különleges, a Pecsét titka címmel. Ez tulajdonképpen három dologra fókuszál, egyrészt a játék, az nagyon fontos. Nyilván. Másrészt a helyismeret, tehát igazándiból azt szeretnénk, hogyha egy picit még jobban ilyen játék keretein belül megismernék az itt lakók a saját városuknak a múltját, történetét, történelmét. Úgyhogy ennek a kétfordulós játéknak igazándiból ez az egyik sarköve. És hát nem utolsó sorban azért a könyvtárat is szeretnénk megmutatni azok számára, akik nem mindennapi látogatóinkot. Úgyhogy a második forduló, mivel az első az szabadon teljesíthető a városban, a második forduló pedig már a könyvtárban kerül megrendezésre, méghozzá az országos könyvtári napok alkalmából.
2: Na, ez
3: az október első hetében lesz, és hát egy napot szántunk rá, de most éppen beszéltem a minap a kollégákkal, hogy az a nap már megtelt, tehát annyi csapat jelentkezett be, hogy már nem tudunk arra a napra fogadni, de nem szeretnénk kedvét szegni azoknak, akik még nem tudtak jelentkezni, még gondolkoznak rajta, úgyhogy a másnapra is megnyitottuk a lehetőséget. Van, aki már oda is jelentkezett, de ott még vannak szabad helyek. Tehát ez a könyves vasárnapunk lesz tulajdonképpen októberben, úgyhogy még várjuk, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az utolsó csapatok bejelentkezését, mert elindult már ott is a regisztráció, és hát egy nap azért véges, úgyhogy lassan az is lehet, hogy betelik, de még oda lehet jelentkezni.
2: Igen, itt olvastam a felhívást, és ebben azt olvasom, hogy a király pecsétjét valaki ellopta, így azok nem érvényesek, az oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánítása sem. Ugye ez azért persze nem igaz így
3: persze,
2: ebben a formában.
3: Természetesen ez egy játék, így van, ez csak egy kerettörténet, amit nagyon jól kitaláltak szerintem a kollégák, és még egyszer mondom, itt azért nagyon fontos, hogy a játék mellett, vagy a játékossággal jelenjen meg a helyismeret, a helytörténet.
2: Ez nagyon fontos, ami egyébként egész évben megjelenik azért különféle rendezvények formájában is, meg egyáltalán tényleg a kínálatotokban is. Ha valaki a helytörténet iránt érdeklődik, azért jó helyre megy, hogyha a városi könyvtárat választja.
3: Abszolút, mindenképpen, hiszen egyrészt van egy kötelezettségünk, ami azt jelenti, hogy a helyismereti, helytörténeti részlegünkbe, gyűjteményünkbe minden olyan kötetet beszerzünk, ami Cegléden, illetve a régióban jelent meg. Tehát ha valaki ezzel kapcsolatban kutat, vagy keresgél, vagy csak érdeklődik, akkor mindenféleképpen érdemes hozzánk betérni, illetőleg az összes ceglédi régi folyóiratunk digitalizált az Arkánum adatbázisban.
2: Fontos ez
3: felelhető,
2: is, igen.
3: Tehát, hogyha nem tudjuk szolgáltatni például az állapotuk miatt eredetiben ezeket az 1800-as évekbeli, 1900-as évek elejé folyóirat, bekötött folyóiratokat, amik természetesen azért ott vannak nálunk, de nem mindegyik szolgáltatható, akkor digitalizált formában is hozzáférhető és kereshető, tehát az egyes kereső szavakra nagyon szépen lehet találati listát kapni.
2: Még gyorsabban is megy a munka, mint hogyha
3: abszolút,
2: a papírokat lapozgatnák.
3: És nagyon szívesen segítenek ebben a kollégáim, hogy hogyan kell benne keresni ebben az adatbázisban, hogyan lelhetők föl a Cegléddel kapcsolatos régi adatok, úgyhogy nagy szeretettel invitálunk mindenkit, aki bármilyen oknál fogva érdeklődik múltbéli események iránt.
2: Igen, most főként ugye szeptemberről beszéltünk, mennyire látsz már előre következő hónapokat
3: tekintve? Hát látunk, abszolút látunk, de ha szabad még maradni egy picit a szeptembernél, akkor nagyon fontos a könyvtárunk életében a zöld nap. Most már több mint 5 éve folyamatosan tartunk zöld napot, egy kicsit a zöld könyvtári törekvések felé hajolva.
2: De nem csak zöld borítós könyvek lesznek.
3: Egyáltalán nem, és bár mi is néha játékosan zöldbe öltözünk, de ez nem arról szól,
2: az
3: hogy
2: jó.
3: Könyvtárosok bezöldülnek, hanem igazándiból ugye ez a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a klímavédelem, és minden ilyennel kapcsolatos dolgot jelent. Minden évben választunk egy témát, legyen az az élelmiszerpazarlás, vagy ezzel kapcsolatos dolog. Az idén most a fenntartható divat lesz fókuszban. Wilson Estert várjuk, aki egy stylist szaktanácsadó ebben a témában, ő kifejezetten a fenntartható divattal foglalkozik.
2: Ez egy érdekes megközelítés.
3: Szerintem nagyon, igen, így igen. van, hogy mit is jelent ez. Ugye nagyon sokszor halljuk ezeket a szavakat, hogy fenntarthatóság, de hogy mi van igazán mögötte, mit jelent ez, hogy például hogy lehet így a gardróbunkat összeválogatni, hogy az fenntartható legyen. Na, erről fog nekünk beszélni Wilson Ester szeptember 10-én, és 11-én pedig kora délutántól egészen este 7 óráig meghosszabbított nyitvatartással várunk mindenkit a könyvtárba, illetve ha jó idő lesz, akkor a könyvtár elé.
2: De jó lenne.
3: Különböző magcserékkel és ruhaforgókkal, ami nagyon népszerű, az egyik legnépszerűbb, a ruhacsereberénk, a ruhaforgónk. Ezt nagyon szeretik. Már most nagyon sok ruhát kaptunk, és ott gyűjtögetjük a könyvtárban, úgyhogy óriási lesz a kínálat, lehet hozzánk jönni, válogatni, beadni, azért is cserebere, ugye ez a egyet visz, egyet hoz alapon, de hogyha véletlenül nem hoz, akkor is vihet, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik, népszerű, és ami nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig hirdetünk beiratkozási akciót azok számára, akik még nem rendelkeznek tagsággal nálunk a könyvtárban, hogy megnézzék, kipróbálják a lehetőségeket, a szolgáltatásokat, az év végéig biztosítunk számukra ingyenes tagságot, úgyhogy érdemes hozzánk nagyon már jó. csak ezért is ellátogatni aznap, ez szeptember 11-én lesz, tehát is gyerekprogramokkal is várjuk aznap az odaérkezőket. És hát természetesen mindig van valami kiállításunk is.
2: Most, szokott bizony.
3: Most nem véletlen a téma. Tegnap, ma, holnap a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából fennállását ünnepeljük, ugye ilyen régmúltra tekint vissza, és arra hívta, bátorította a településeket, hogy minél sokrétűbben próbálják meg népszerűsíteni a Magyar Tudományos Akadémiát, ezért létrejött egy úgynevezett tudománybarát település mozgalom is, a Tuba, aminek Cegléd városa is a tagja, tehát ennek a mozgalomnak a tagja.
2: Nagyon
3: és
2: helyes.
3: Mi tulajdonképpen ehhez is csatlakoztunk, és ennek jegyében készült el az a kis roll-up kiállítás, ami mindenek előtt a Magyar Tudományos Akadémia és a könyv tárának a múltját, jelenét mutatja be, és kapcsolódik még hozzá. A régióból választottunk egy olyan területet, Szegedet, ahol nagyon élénk az akadémiai élet, van akadémiai bizottság, kutatóközpont, és ezt is bemutatja az a roll-up kiállításunk, ami egészen szeptember végéig megtekinthető a központi könyvtárunkban.
2: Hát nem lesz unatkozás akkor.
3: Igen, és még nem is mondtam el minden, de biztos az időnk szűkre
2: szabott. Érdemes bemenni és érdeklődni személyesen is, de egyébként több forrásból is, nyilván akár interneten, akár egy újságból is, egy hirdető újságból is ezek a programok kiolvashatók, és érdemes ezeket tényleg megnézni, elmenni, és gyakorlatilag, ahogy elnéztem, minden korosztályt érint.
3: Igen, abszolút, ugye? Abszolút. Például indul Juhász Istvánnak a művészettörténeti sorozata szeptember 24-én, amit nagyon szeretnek például a középkorú és idősebb korosztálybeliek, bár egyre több a fiatal is, és most a szecesszióról fog tartani egy nagyon szép vetített képes előadást, de nagyon sokszor jönnek hozzánk fiatalok is, bár az ő területük leginkább az ifjúsági könyvtár a Gubodi utcában.
2: Igen.
3: Egyébként csak így gyorsan megemlítem így az időnk végével, hogy az ifjúsági könyvtárosunk Kuli János idén ősztől megújította a program kínálatát, úgyhogy rengeteg új, izgalmas klubbal várja az odalátogató fiatalokat.
2: Nagyon jó. És akkor látogassanak oda a fiatalok, és a nagy könyvtárba, hát oda is mehetnek a fiatalok gyakorlatilag.
3: Természetesen, és egyre többször jönnek, aminek nagyon-nagyon örülünk, illetőleg berendeztünk egy kis gyerek kuckót, sarkot is, hogy az anyukák, akik babakocsikkal és több gyerkőccel érkeznek hozzánk, ők is kényelmesen tudjanak addig válogatni, amíg a gyerkőc akkor színezget, festeget, nézeget különböző nekivaló könyveket, úgyhogy erre is van lehetőség, netán torodjon el senki, hogyha gyerkőcökkel van, hogy benézzen hozzánk a központi könyvtárban.
2: Nagyon jó. Szóval pözsög az élet a könyvtárban, erről szólt ez a beszélgetés. Kapd-e Boladik Líviának köszönöm szépen a fontos információkat, és akkor sok erőt, jó munkát kívánok nektek szeptemberre is.
3: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel várunk mindenkit a könyvtárunkba.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a program, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás, majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások, és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalom tétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán, Nyásapáton szüreti mulatság. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és Térsége Ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és kik lesznek a vendégek? Dr. Dóda Ildikó háziorvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogombatermesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és Térsége Ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a ceglédi városi könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a ceglédi városi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a kellemes késő nyári idő. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. Segélycsomagokat osztott ki a Baptista Szeretetszolgálat Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személy azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több. 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvos konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkeleti részén még 35 fok feletti adatokat mértek. A Békés megyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Körös-Ladányban és Körös-Szakállon.
1: Az időjárásról.
7: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hét

0: A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, hétvégi ismétlő válogatásunk utolsó órája, amiben a zene kap főszerepet minden szempontból, hiszen jönnek a kiváló muzsikák, és jön egy beszélgetés, ami főképp zenéről fog szólni. A mikrofonnál addig viszont Becker

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
3: What we're saying is not protesting.

0: Jöjjön át a muzsikák a zenék közben, egy beszélgetés a zenéről, természetesen nem csak a zenéről, de mindenképpen a zene az alaptéma, hiszen Szatmári Gábor vendége az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, lájkori nevén Zeneiskola igazgatója Pészabó Zoltánné volt.
1: Zenét Rádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk tanévkezdő sorozatunkat, mondhatni itt a Cegléd Rádióban, és egy különleges iskoláról lesz szó, az Erkel Ferenc Zeneiskoláról. Itt van velünk a stúdióban az iskola igazgatója, Pészabó Zoltánné. Kedves Magdika, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat!
2: No hát, beindultunk, szeptembert mutat a naptár, úgyhogy ilyenkor indul aztán nálatok is az élet igazából. Mennyiben lehet ez másabb ez a tanév, mint az eddigiek? Lesznek-e újdonságok, vagy megy minden a maga útján?
3: Egyrészt megy minden a maga útján, másrészt pedig lesznek újdonságok. Hát egyrészt újdonságnak számít, hogy elindítottunk bázisintézményként egy újabb 3 esztendőt.
2: Igen, hiszen most kaptátok ismét azt az elismerést, amit igen, már negyedjére most,
3: így van,
2: ha jól emlékszem.
3: Így van,
2: ugye?
3: Most igen? Már negyedjére kaptunk készhez.
2: Ez mit jelent ez a bázisintézmény?
3: Gyakorlatilag ez a bázisintézményi cím, ez a pedagógiai oktatási központhoz fűződik. Azt tudni kell, hogy Magyarország területén 15 ilyen pedagógiai oktatási központ van.
2: Igen.
3: Mi a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozunk, és hát 3 évente szokták meghirdetni a bázisintézményi címet. Ez azt jelenti, hogy pályáznunk kellett rá.
2: Igen.
3: És 3 évre kaptuk meg ezt a címet. Uh-huh. Most már 4. alkalommal
2: ez
3: kaptuk
2: meg. Ez azért jelent
3: meg
2: valamit.
3: Így van, igen, így van. Uh-huh. Ez végül is azt mutatja, hogy a szakmai munkánknak értéke van, súlya van.
2: Ez és egy
3: hát
2: elismerés.
3: Elismerés, így van, uh-huh, így van. Amikor először megkaptuk, akkor örültünk neki. Hát most már egy sikertörténet valójában, és hát egy elismerés, igen, hogy negyedszerre is bennünket jutalmaztak ezzel a címmel.
2: Igen, igen. Hát bázis azt jelenti, hogy alap. Ugye
3: így
2: szó
3: van,
2: szerint.
3: Így van, így van.
2: Ti vagytok az alapja itt a zeneoktatásnak, ez egészen biztos.
3: Bázis intézményként valójában egyedül kaptuk meg a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ területéről.
2: Az
3: tiszta
2: igen
3: profilú művészeti iskolaként
2: az
3: ez
2: igen
3: a címet.
2: Ez még emeli az értékét.
3: Így van, úgyhogy különösen büszkék vagyunk rá. Ez a bázis intézményi cím valójában ez azzal jár, hogy különböző jó gyakorlatokat osztunk meg, szakmai kezdeményezéseket, tapasztalatokat uh-huh osztunk meg a környező iskolákkal, és hát pedagógusokat várunk ilyenkor.
2: Nagyon
3: az
2: jó
3: iskolákban.
2: Uh-huh. Ez nem csak elismerés, hanem azért felelősséggel is jár, ugye?
3: Igen, így van, uh-huh, felelősséggel is jár, aminek mi örömmel teszünk valójában eleget, mert én azt szeretem mindig, hogyha olyan évünk van, hogy azért történjenek események abban a tanévben, és azért én úgy gondolom, hogy nagyon jó események történtek ezekben az elmúlt időszakokban, olyan események, amire tényleg érdemes visszatekinteni, meg hát egy-egy emblémája lehet egy évnek, amikor eljön hozzánk egy Wolf Péter, vagy Ősze Ádám, vagy sorolhatnám
2: hát,
3: tényleg
2: bizony,
3: itt a szakmai kiválóságokat, és hát nem utolsó sorban a kamarazenei versenyünknek is, amit most már hosszú-hosszú, sőt mondhatom úgy is, hogy évtized óta rendezünk
2: igen
3: meg szinte minden évben a zeneiskolába.
2: Igen,
3: igen, oda is olyan kiváló művészeket várunk zsűritagnak, akik tényleg itt ennek a szakmai színvonalát emelik ennek a versenynek.
2: Igen, igen. Hogy indul a tanév? Jöttek-e elegen új beiratkozó diákok?
3: Reméljük, hogy lesznek elegen. Még tegnap volt a lejelentkezésünk tulajdonképpen. Majd most fogjuk összegezni az eredményeket.
2: Ki.
3: Így van.
2: Igazából,
3: így van,
2: de nem szokott ebből gond lenni.
3: Nem szokott ebből gond lenni. Szeretettel várjuk a uh-huh zenét tanulni vágyó növendékeket. Mindig szeretettel várjuk őket.
2: Természetesen. Igen. Szakoknál van-e változás most ebben a tanévben?
3: Talán annyi változás van, hogy egy kicsit több ütőhangszeres növendéket tudunk majd fölvenni az idén. Egy fiatal kollégát köszönhetünk itt a zeneiskolánkba, aki most végzett a Zeneművészeti Egyetemen, és hát ő is segíti így az ütőtanszakot, úgyhogy most már 3 ütőtanárunk lesz így
2: nagyon
3: ebben
2: jó
3: a tanévben.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, a tanári karban van-e változás most?
3: Valójában ez a legfontosabb, meg legjelentősebb változásunk, hát tényleg ez egy minimális változás, de úgy szerencsére úgy marad a hagyományos tanári gárdánk, és hát megpróbálunk így elindulni ebbe az évbe.
2: Hát ugye nálatok ott az épületben azért napi szinten folyik a komoly zeneoktatás, egy kicsit olyan zárt intézménynek is tűnik a dolog, ugye, hogy oda tényleg csak a muzsikusok, a tanárok és a diákok járnak, de nagyon sokszor megnyílnak ezek a kapuk a már emlegetett események kapcsán is. Igen. Egy szép nagy paksamhétával érkeztél egyébként.
3: Így van.
2: Lesznek itt szakmai rendezvények is, meg olyan is, amire tényleg bárkit szívesen vártok. Kiemelhetünk itt a közeli időszakból néhány fontosabbat?
3: Igen, hát már a Kossuth ünnepségen azon majd részt fognak venni a kollégáink. Hát ott a tanárok vesznek részt, mert a gyerekeknek az... nem csak a tanárok vesznek részt, inkább helyesbítek, mert a díszpolgári címátadón szoktak részt venni tanárok a zenei részen, és hát most a szaxofon együttesünket is fölkérték, hogy a szombati napon 19-ére esik, úgy emlékszem, játszanak itt a színpadon. Aztán utána lesz már, nagyon közel esik, október 1-e zenevilágnapja.
2: Hát bizony.
3: Azután indulnak a közös tanszaki hangversenyek, a pedagógiai napok, az őszi pedagógiai napok, ez a bizonyos bázis intézményi őszi pedagógiai napok, ahol nagyon értékes előadással fog majd a pedagógusok elé állni, és hát természetesen hát várunk bárkit ezekre az eseményekre. Az egyik kolléganőnk Lázár Ágnes, aki tulajdonképpen a hangképzésről fog majd tartani előadást, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen egy tanárnak a hangjával nagyon kell tudnia gazdálkodni.
2: Nem csak az énekesnek.
3: Igen, nem csak az énekesnek, így van, hiszen zenetanárként is végigbeszéljük az egész napunk, az egész délutánunkat, és hát bizony ez nagyon fontos dolog, hogy esélyre ne lekedjünk le.
2: Bizony, mert akkor másnap már bajok vannak. Igen. Az egyik nagy szenzáció volt mostanában ugye a szalonzenekar megalakulása, és nagyon sikeres koncerten is vagytok túl. Működik tovább a csapat?
3: Hát reméljük, hogy működni fognak. Most már majd beszélünk róla, eddig most a tanévnek a programjai kerültek sorra, és az azokat próbáltuk így kirészletezni a tantestülettel, és majd ezután jönnek a megbeszélések tényleg, hogy milyen külső hangversennyel tudunk még itt kedveskedni, még a hallgatóknak, a nézők számára.
2: Bizony, hát ezek tényleg nagyon fontosak, mert így egy picit szorosabb a kapcsolat a várossal, a városlakókkal, ugye? Ezek
3: által. Így van, hát nekünk nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy az összes tanárunknak fontos, hogy benne legyünk a városnak a kulturális életébe is, tehát nem csak idézőjelben tanítjuk a zenét, hanem művészként is példát mutatunk a gyerekeknek, és művészként is fellépjenek a tanáraink a városba.
2: Ha az egész tanévet tekintjük, akkor lesznek-e még nagy kihívások a későbbiekben, a további hónapokban?
3: November vége felé már következik az adventváró hangverseny, akkor az adventi hangversenyek. Mindig egy hosszabb felkészülési folyamatot igényel. Aztán pedig jönnek szépen sorba támpontként a Magyar Kultúra Napja, tavaszi bázisintézményi programok sorba, a Bach mindenkinek, tehát lesznek programok bőségesen, úgy gondoljuk.
2: Igen, és közben a munkának is, a napi munkának is
3: így van,
2: folyni
3: így van.
2: Kell. Melyik most a legnépszerűbb tanszak, hogyha ki lehet emelni?
3: Hát a zongora az mindig vezet, aztán megmondom őszintén, hogy az ütő most már nagyon
2: erősödik.
3: Igen, nagyon erősödik. Gitár természetesen, a gitár az mindig ott van. A vonós hangszerek közül főleg a hegedű, ami vezet, aztán hát természetesen ott vannak a többi tanszakok. Én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy bármilyen hangszert választanak a növendékek, a profi megszólaltatása, a hangszer profi megszólaltatása mindig, minden hangszeren gyönyörű. ez az igazság.
2: Igen, igen, és ezt az élményt tudjátok adni, igen. Már órán is egyébként, igen. És hát igen. Főleg amikor a csemeték is kiállhatnak és megmutathatják egy-egy hangversenyen, hogy mit tudnak, hát én magam is tanultam zenét gyerekkoromban, nem ilyen szép nagy zeneiskolában, csak úgy jártam egy tanárnénihez zongorázni, és hát mindig nagyon izgultunk a vizsgák előtt, és rettentően jól éreztük magunkat, minden zongorista után le kellett törölgetni a billentyűzetet, mert bizony izzadt a keze egyikünknek, másikunknak. Ez mindig így van, de hát ez a szép benne valahol.
3: Így van, ugye? Így van, gyakorlatilag egyfajta közösségi élményt is jelent, de hát én úgy gondolom, hogy ezeknek a fellépéseknek is megvan a maga ösztönző ereje, a maga szépsége, mert utána tényleg úgy van, hogy örömmel emlékszik vissza mindig, minden ember a zeneiskolai évekre, a zeneiskolában eltöltött esztendőkre, és arról nem is beszélve, hogyha felnőttként is örömmel nyúl a hangszeréhez, akkor én azt hiszem, hogy a zeneiskola már mindent megadott neki, igen, ahhoz, hogy boldog felnőtté váljon.
2: Ez egy szép végszó is lehet akár, és tényleg csak annyit teszek hozzá, hogy én is 6 évig tanultam zenélni, és nagyon nem bánom azt a 6 évet, ha nem is lettem muzsikus, mint ahogy az innen kikerülő diákok tekintélyes része nem lesz profi muzsikus valószínűleg, de a zenével való kapcsolata a lelkét úgy megváltoztatja, hogy az egész élethez máshogy áll hozzá, és ezt nektek köszönheti, és ezért is azt hiszem nem véletlen ez a mostani elismerés, ez a Bázis Intézményi cím elnyerése ismét, és a következő 3 évre szólóan is jó munkát kívánok.
3: Köszönjük szépen!
2: De akár már holnapra is, vagy a mai napra is, hiszen innen mész vissza az iskolába, majd
3: így
2: a stúdióból
3: van,
2: is.
3: Így van, már folytatjuk a munkát az iskolába.
2: Köszönjük szépen,
3: igen,
2: hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatóink, az Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója, P. Szabó Zoltánné volt a vendégem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok, a Ceglédi Városi Könyvtár vendége lesz Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személyi stylist, szeptember 10-én csütörtökön 17 órától. A helyszín természetesen a Ceglédi Városi Könyvtár, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Mozi maraton Cegléden, figyelem ceglédi fiatalok, és akik nem is olyan régen voltak fiatalok, szeptember 12-én 10 órától mozi maraton a George Pál Filmszínházban, a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa program keretében. Egész nap filmek két teremben, gyerekfilmek, közönségkedvencek és friss mozi sikerek egészen éjfélig. Az első 125 év alatti ceglédi fiatal 3 filmet ingyen nézhet meg. A délelőtti gyerekprogramokra pedig az első 50 ceglédi gyermek 2 filmre kap ingyenes belépőt. Szeptember 12-én lesz tehát az esemény. Az ingyenes jegyekhez előzetes regisztráció szükséges szeptember 10-ig a gulyas.fanni@cvf.hu e-mail címen ceglédi lakcímkártyával. A szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. Az időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá a Cegléd és Térsége Ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és így kik lesznek a vendégek: dr. Dóda Ildikó háziorvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és Térsége Ipartestület dísztermelesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gyerekek, itt buli van!
8: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
7: Táncoljatok még jobban!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a kellemes késő nyári idő. Tavalyhoz képest 8%-kal több új hallgató kezdte meg tanulmányait az idén a Semmelweis Egyetemen. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személy azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében.
1: Az időjárásról.
9: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az

0: Teddy Sims indította az órát, ez volt The Door című 2024-es felvétele. Azt az órát, amiben kalendáriumozok, még egy kicsit kihasználom az utolsó órát, amit együtt töltetünk, aztán a végén elbúcsúzom. Addig a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Szeptember 6-a van a nap, amikor a Zakariások ünnepelhetik névnapjukat, a héber eredetű bibliai Zekharja névből származik. Jelentése Jáve ismét megemlékezett. Kedves Zakariások, nagyon-nagyon boldog név.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.

0: Jöjjenek most már események, természetesen szeptember 6-ához kötődőek, és csak néhány. Ma van a nagyszülők világnapja. Szeptember első vasárnapján ünnepelhetjük kifejezetten a nagyszülőket, bár ők is olyanok, mint szerintem az édesanyák, és a gyermekek, és mindenki, akinek világnapja van, hogy minden nap ünnepelnünk kellene őket. 30 éve annak, hogy II. János pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását, Pannonhalmát és Győrt kereste fel. II. János pápa már másodszor látogatott akkor Magyarországra, először 1991-ben járt itt. Jóval régebben, 504 évvel ezelőtt néhány túlélővel megérkezett Spanyolországba a világ első körülhajózásából a Victoria nevű hajó. 67 éve annak, hogy eladták az első Barbie babát, a Mattel játékgyártó cég hozta forgalomba, debütálása a New Yorki American International Toy Fair-en zajlott 1959. március 9-én, és igencsak megváltozott azóta Barbie. Tudják, van a film, ami néhány éve, nem is tudom, hogy mikor, az Oppenheimerrel együtt, az teljesen biztos jött ki, a Barbie című film. Először fenntartásra kezeltem azt a filmet, sőt, először, amikor megnéztem, nem is tudtam igazából hova tenni, aztán másodszorra és harmadszorra is megnéztem, és egészen jó, hogyha még nem látták, nézzék meg, szórakoztató. 65 éve annak, hogy először lépett színpadra Bob Dylan, New Yorkban történt ez a jeles esemény. 127 éve pedig ezen a napon először adtak el sűrített tejet, bizony ezt jegyzi a naptára kalendárium. Hamarosan jönnek a naphíra születjei is.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Jöjjenek most már a naphíre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 157 éve született Felix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője. 125 éve született Bilicsi Tivadar, színész, táncos, komikus. 107 éve született az amerikai Wilson Gridbach, a beültethető szívritmus szabályozó feltalálója. Wilson Gridbach kutatómérnök az 50-es Gridbach kutatómérnök az 50-es évek végén gyakorlatilag véletlenül találta fel a pacemakert, épp szívhangok felvételére alkalmas oszcillátort épített, de rossz ellenállást telepített a készülékbe, ami így egyenletes elektromos pulzálásba kezdett. Gridbach rájött, hogy ezzel lehetne szabályozni a szívverést, majd 2 évnyi munkával kifejlesztette a világ első beépíthető pacemakerét. Az addigi szívritmus szabályozók mérete nagyjából akkora volt, mint egy tévékészülék, és használatuk is igen fájdalmas volt, de mostani már egyáltalán nem olyan. Én személyesen is nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a találmányt neki. A ma ünneplőknek pedig nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök, 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Zöld nap a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvvásár, ruhaforgó, ruhacserebere, magbőrzet, zöldpolc, tematikus könyvajánló, használtelem, gyűjtőpont és gyermekprogramok, óriás kirakó, kézműves foglalkozás, élő társasjáték, papírszínház, meseolvasás, mindez szeptember 11-én pénteken 15 és 19 óra között a Városi Könyvtár előtti területen. Mit mond az orvos a gyógygombákról? Ez derülhet ki abból a találkozóból, amelyet szeptember 11-én rendeznek, méghozzá Cegléd és térsége ipartestület székházában. A szervező a Forrásmag Gyógynövényklub, a belépés ingyenes, és hogy kik lesznek a vendégek: dr. Dóda Ildikó háziorvos, fitoterapeuta és Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő. Sok más mellett lesz szó róla, mit tud ma a tudomány a gyógygombákról, milyen eredmények állnak valóban kutatások mögött, mire használják őket a gyakorlatban, mire érdemes figyelni vásárláskor, hogyan válasszuk hiteles terméket és hiteles információt. Ez az este arról fog szólni, hogy mindenki hiteles információ alapján dönthessen a saját egészségéről. Szeptember 11-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik ez a találkozó, és ahogy említettem, a Cegléd és térsége ipartestület díszterme lesz a helyszín, Bercsényi utca 4-6 szám, a részvétel ingyenes. Szüreti mulatság Nyásapáton, szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán. 10 órakor zenés ébresztővel indulnak a programok, de természetesen idén is lesz lovas és fogatos felvonulás. Majd déltől egészen késő estig váltják egymást a programok a színpadon, természetesen ünnepi köszöntő, táncos, zenés előadások, és az elmaradhatatlan első osztályosok műsora és fogadalomtétele is várja majd az odalátogatókat. Tehát szeptember 12-én a Szarka Kúria udvarán, Nyásapáton, Szüreti mulatság.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: Újabb szakaszsal folytatódik a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, már a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon dolgozik a Flaster Kft. A tervek szerint egészen szeptember 20-áig. A munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár szakaszokat időszakosan és ideiglenesen teljes pályaszélességben lezárják. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, én pedig terveim szerint jövő vasárnap érkezem újra, addig is viszont hallásra.
1: Nem csúszik az este.

0: térkép, te vagy a térkép.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a kellemes késő nyári idő. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Sűrű füst borította el Dalmáciát a boszniai tüzek miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében.
2: Az időjárásról.
4: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Szeglét Rádió.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A helyi hírek mellett a mai alkalommal teljes egészében a futball átigazolásokkal fogunk foglalkozni, ugyanis véget ért az európai átigazolási ablak. Tartsanak velünk!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92-5 Cegléd Rádió!

0: hangos mérkőzéssel készült a bajnoki rajtra a Ceglédi KKS EU12-es fiú csapata. Mózes Dorina edző értékelése a tornáról. Egy szupertornán vettünk részt, ahol két tanulságos mérkőzést játszhattunk. A Gyömrői Kézilabda Akadémia ellen nagyon tompán kezdtünk, nem igazán érkeztünk meg a mérkőzésbe. Rengeteg technikai hibát vétettünk, és sok zicser maradt ki. Futottunk az eredmény után, ami sok energiát kivett a fiúkból. Az alföldi farkasok ellen már az első perctől kezdve egy másik arcukat mutatták a srácok. Támadásba bátrak és lendületesek voltak, védekezésben pedig határozottak, így a kapuba is jöttek a védések. A torna nagyon jó visszajelzést adott arról, hogy hol tartunk jelenleg, és miben kell még fejlődnünk a bajnoki rajtig. Köszönjük a meghívást!
1: Ceglédi Rádió. Változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
1: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
1: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklám.

0: A második számú ceglédi labdarúgó csapat számára is megkezdődött a 2026-27-es bajnoki szezon a Pest vármegyei 4. osztály délkeleti csoportjában. Az első fordulóban hazai pályán a Felsőpakony Ese második együttesét fogadták. Az első fél idő után még egy gólos hátrányban voltak, de a folytatásban nagyot küzdött a csapat és sikerült megfordítaniuk a mérkőzést. A második fél időben csereként pályára lépő Tószegi István előbb kiharcolt egy büntetőt, amelyet Manditi Georgi értékesített, majd a 89. percben Tószegi szerezte meg a győzelmet érő találatot.
1: Cegléd Rádió! 92.5

versenyen vettek részt. Ezzel kezdetét vette az őszi versenyszezon, a ceglédiek hétfővel képviseltették magukat, és végül 2 arany, 3 ezüst és 1 bronzérmet hoztak haza a rangos versenyről. Az aranyakat Csontos Pál és Budai Milán, az ezüstérmeket Józsa Sarolta, Bori Péter és Zatkó Gergő, valamint a bronzérmet Csontos Bence szerezte meg. A verseny végén a legjobb külföldinek járó külön díjat is ceglédi birkózó vehette át. Budai Milán látványos akciódós birkózással érdemelte ki ezt az elismerést. Ceglédrádió! Ceglédrádió! 92!

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

csak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Ebben véget ért az átigazolási ablak az európai futball top bajnokságaiban, mozgalmas átigazolási időszakon van túl minden csapat. Kiválasztottam önöknek a legizgalmasabb transfereket a nyárról. Az ablak végén futott be az ajánlat, amit már mindenki elkönyvelt, 125 millió font ellenében Enzo Fernández, a Manchester City játékosa. Enzo Maresca tehát egy névrokonnal bővített a keretén, a Chelsea pedig a csapatkapitányát veszíti, aki azonban tudva lévő volt, hogy távozni szeretne Xabi Alonso gárdájától. De nem csak ő az egyetlen távozó, Emi Martínez érkezésével Robert Sánchez létszám felettivé vált, ő a Comohoz került kölcsön, mint ahogyan Csaloba is a Chelsea-től, ám 25 millió font ellenében végleg. Cesc Fabregas tehát kihasználta egykori Chelsea-s kötődését. Morgan Rogers is a Chelsea-ben kötött ki, 117 millió fontért az Aston Villától érkezik, és elnézve milyen dupla tízest alkott Palmerrel, jogosan félhetnek a Premier League csapatok, még úgy is, hogy Nico Jackson a Villában folytatja, ez is friss átigazolás. Egy picit visszatérve a Comóra, az utolsó napokban Moise Kent megszerezték kölcsönben a Fiorentinától, Dovikásznak így meg kell majd harcolni a helyéért. Ceglédráló.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.

0: Az elmúlt hetek eseménye továbbá az, hogy a Manchester City Enzo Fernandez és Elliot Anderson mellé egy hatost is igazolt Ayoub Bouaddi személyében, akiért 85 millió fontot csengetett ki a Lille együttesének. A marokkói szupertehetség még nincs 20 éves, de meghatározó alakja volt az idei VB-n a marokkói válogatottnak. De a már a City Savignyót 75 millió fontért sikerült eladni, pár héttel korábban már emlegetett jól erősítő Spursnek. Helyére Alant hozták a Palmeirasból, valamint Ilman Ndiaye is bevethető lesz ezen a poszton. A senegáli játékosért 60 millió fontot fizettek az Evertonnak, miután tavaly kiváló szezont futott. Nikótól és Reinders-től is megszabadultak, továbbá egyaránt 52 millió fontot kaptak értük, előbb itt a Newcastle-ba, még utóbb itt Szaúd-Arábiába a Brendan Rodgers által irányított Al-Qadisiába küldték. A Brighton és a Manchester City között is létrejött a Carlos Baleba deal, melynek értelmében a Vörös Ördögök 70 millió fontot fizettek a Brightonnak a 22 éves kolumbiai középhátvédért.
1: Cseglét Rádió! 92.5.

A Barcelona 7 millió fontért Gabriel Jesus játékjogához jutott. A rendkívül sérülékeny támadó alacsony átigazolási díja nem teszi kockázatos bizniszé ezt a húzást, míg Rodri 53 millió fontos átigazolási díja már vet fel kétségeket. 30 éves, az elmúlt években rendre sérült, ám amikor játszik a világ egyik legjobbja, így mégsem lehet felelőtlen döntésnek nevezni ezt Laportáik részéről. Ami viszont már kissé az, hogy Ferran Torres elengedése a Paris Saint-Germainhez 43 millió fontért, de egyidejűleg Lewandowski távozásával azt eredményezi, hogy klasszikus 9-es nélkül marad a csapat a szezonban, alig ha Karem Adeyemi vagy az imént említett Gabriel Jesus jelenteni erre a posztra a megoldást. Az Atletico elengedte kölcsönben egyik ikonikus játékosát, José María Jiménezt, minden bizonnyal Cristiano Romero érkezése adott erre okot. Az Inter három angol játékost is igazolt, Curtis Jones, Jed Spence és John Stones-t, míg a Milán Diego Moreirát szerezte meg a Strasbourgtól kb. 43 millió fontért. A legtöbbet idén is a City költötte több mint 500 milliárd fontot, mögöttük a Chelsea 400 millió körül, majd a Tottenham 350 millió font körüli összeggel. Az első hét csapat költésben egyaránt angol, a 8. helyen a Real, a 9. a Barca, majd a 10. legtöbbet költő csapat a Manchester United volt idén. Ezek voltak tehát az elmúlt hetek átigazolási hírei, eseményei, természetesen kiegészítve a nagyobb hírekkel. Cegléd Rádió FM 92.

Hadszegléd Rádió sporthíreit hallották, egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra! Hadszegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Nyárias idő lesz hétfőn is, napközben 25-32 fok várható. A gyűri autó üzemet is elérheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitóján a város polgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén. A fideszes Papp László a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti az első éveseket. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre. Már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen az 3 évvel ezelőtt készült. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött néhány németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrávi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Tegnap több tízezeren tüntettek Zágrában az ügy miatt.
1: Az időjárásról.
3: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias idő lesz hétfőn is. Napközben 25-32 fok várható. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött néhány németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös Srebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Tegnap több tízezren tüntettek Zágrában az ügy miatt.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu oldalon. Egy új kérdéssel jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálási szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, a Z és az Alpha generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek. A fiatalok, mint az E-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól, és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik, és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze. Ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videóhívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok, nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat, rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás, munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell, ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk, a hívónak mindig be kell mutatkozni, ami akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szereti, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Ez itt a Ceglit hangja, és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is, már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenete, lássuk. Egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira. Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságukban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Vili üzenete. Szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van? Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni. Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg. Ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is megszokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldj el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglid Rádióban!

0: Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglét Hangja mai témája, ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvási üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk, nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet, 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá is, valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta a Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte. Aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások, írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán hírességnek a számát keverik össze a tiéddel, onnan már csak azt kéne kitalálni, hogy melyik az a szám a telefonszámodban, amelyiket vagy félreütik mindig, mert akkor egy telefonszámnyira vagyunk, mármint egy számnyira vagyunk Kőhalmi Zoltán telefonszámától, és akkor lehet, hogy fel lehetne hívni, bár amúgy is lehet, hogy utána lehet keresni az ő számának, és fel lehet hívni. Na mindegy, ezt nem tudom. Egy rövid üzenet, név nélkül anno egy srác hívott, mert kíváncsi volt, hogy kihez került az előző telefonszáma. Ez egyébként egy érdekes dolog, én is sokszor gondolkoztam azon, hogy ha számot cseréltem, vagy ilyesmi, akkor azt megkapja valaki, vissza tudnám-e hívni. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, és nézzünk még egyet ebbe a blogba. Anyom kb. Egy hónapja felhívott, dolgoztam, el voltam havazva. Tudni kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül, tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá, írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit, hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN-kódot, meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet.
1: Zeglét Rádió. 92.5.

0: turista. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne ijedjen meg, a második órában is ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam. Mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia, papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat lögtek ki, a srácok durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszor már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt. Nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amilyet szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbbra jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene és stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem. De most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ez célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt bizony a Ceglét hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Ceglét rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és azt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógornője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gombócnak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka, ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjén volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá, szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rá. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett. A hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635 92 92-5-ös.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: A legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, ez egy friss téma, még sosem volt itt a Cegdét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek, szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma, majd meglátjuk, de hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegdetradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál kómásan kinyomtam a telefont, és magam a bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát pedig most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy RT-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga a sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyelje mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ, és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonban, amikor egyértelműen történt valami, és valaki megkérdezi, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott, az ilyen e-mailekről meg válaszokról az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a mai kérdés itt a Cegdét hangjában. Rengeteg remek válaszunk van, és azt hiszem, hogy arra a pontra értünk, amikor bejelentettem, hogy bizony, kedves hallgatók, ennek lesz folytatása, egy második adás is majd valamikor, szóval, hogyha valaki nem fér bele, az se ijedjen meg, egy következő alkalommal majd folytatjuk ezt a témát, de lássuk azokat, akik még beleférnek, hisz még két blokkunk hátra van. Egyszer azzal hívott fel valaki, hogy éppen most szabadult a börtönből, és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hangnem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjon már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás, szerencsére. Írta nekünk Nóri, hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészőjv vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek. Egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod. Miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet. Soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond. És hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet. Tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös film részleteinkből idézzen egy sort, csak úgy, mert épp az megy a tévében, és eszébe jutott, hogy amíg otthon laktam, mindig ezeket mondogattuk. Ilyenkor nem is köszön, csak bemondja, ha olyan, akkor válaszolok rá, és letesszük. Néha megbeszéljük, milyen jó ez a film, amúgy ez édes szokás szerintem, írja nekünk Dani, és tényleg az, és tök jó, hogy én is szoktam csak, mit tudom, egy-egy üzenetet, vagy egy képet átküldeni egy havernak, amiről tudom, hogy az tetszeni fog neki, vagy valami közös emlék. Mi már egy kicsit modernebben csináljuk ezt, de hogyha ezt hívás formájában teszi meg, és egy szülőre, adásul szerintem ez tényleg aranyos dolog, és tartson minél tovább ez a szokásotok. Tök jó, hogy ilyeneket csináltok, úgyhogy ezt tartsátok meg mindenképp, ezt a szokást. És hogyha önnek is van akár ilyen furcsa szokása, vagy valamilyen képtelen ok, amivel felhívott valakit, esetleg önt hívták fel, akkor elküldheti nekünk, ahogy mondtam, nem ebben a műsorban, hanem lehet, hogy egy következő adásba fog majd belekerülni a válasza, mert már csak egy blokkunk van hátra, az a blokk viszont néhány zene múlva már itt is van.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat-e egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt. Tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságot, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak, minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak, holnap más témával jövünk, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ez célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Már. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédás Show-ban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ez célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.